0: magyar zenével. Változatosan.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta ma is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
2: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren.
0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizette

0: Rádió 92.5.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédásóban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 tized fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkás felkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyok Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: FM 92.5.
1: Alszik a város, még épp rá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

Testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Vörös Tendi köszönti önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/cegledradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztosan biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés, és hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előretolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorra fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak a verziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremben is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam bele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen. Gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot. Nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegledradio.hu. Néhány zene után jövünk az önök válaszaival.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett vagy ettek? 0635 92 95 5-ös kívánság@ceglidradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek, szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt. Mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én meggyes vagy cseresznyi és piténben. Minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár. Igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt. Szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt, akkoriban még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra. Minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába. Hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény. Szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább 2-3 mumifikálódott kukac, írja nekünk Dóri. Az is komoly, hát, és azt hiszem, hogy nem datója, hanem füge van nekünk otthon most, lehet, hogy nem fogom csak így ukmuk-fuk megenni, hanem belenézek, hogy mit is tervezek bevinni a szervezetembe. Minden esetre köszönjük a figyelmeztetést, és igen, benne van a pakliban, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda. Lássunk még egyet a blokk végére. Kiskoromban macskatápot a macska tányérjából a macskám társaságában. Hát együtt falatoztatok, igazából nincs ebben semmi fura, de igen van. De van egy barátom nekem is, aki meg szokta kóstolni a kutyaszáraz tápokat például, mert szerinte egészen jó ízű, és néha bekap egy-egyet ő is. Vannak furcsaságok, de pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 95 95 5-ös, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Robert nevű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutya szárasztápot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként. Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenet küldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 925 925. Száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, hát végül is ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt, kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajom beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tea van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört. Szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni. Bár ezt sokan nem bánják, én sem bánom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is? 0635 925 925-ös.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635-92-95-ös, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj fűzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízük volt is, imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért az érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár ma ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok, derüljön ki. Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, de hát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikált macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pis is volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha itt arról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635-92-95-ös, a zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 tized fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata,

0: valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában, Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkásfelkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sulyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tiszató 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635 92 5 92 5-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegledradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el, olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejárt, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja, de szerintem a csirkemell sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya. A következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát. Miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. Ó, de várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a poshat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek, ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem, és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az beszél kárba, belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan, néhány zene múlva érkezik is.

Minden, ami szem szájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0635 92 95 5-ös az SMS számunk. Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Resztelt máj. Óviban egyszer volt ebédre, és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre, és megtömött vele. Én meg felálltam az asztaltól, és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat, és öklendezni kezdek. Hát ez még nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó, véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyos savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész, tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pálpusztai sajtról, meg hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odament és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből, hogy ne volna aranyom. Ekkor elővette egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufa fejet. Sokat. Jó pár dobozniról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufafejnek, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg, vagy iszik meg magától. Szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldje el nekünk 0630 592 92 5-ös.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével.

Ez itt a Cegdét hangja az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, azt se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka. Ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellemízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy elmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság. De igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik. Hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegdét hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-től. FM 92.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: az utolsó blokkjához érkezett a mai Ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0-35-95-92-95-ös, aki most küldi el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt. Akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúza pörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi. Nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúza pörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állaga, azt nem mindenki, viseli el könnyedén. Valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket minden estül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy selyemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval selyemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljam nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, Hannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfa virágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohánybogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túrótortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Cegléd hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is. Vörös Náni búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Adhat energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este hatig kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szegnét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Ezt a közös ismerős játszom azonnal a hírek után, tartsanak tehát velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok, és kellemes hetet.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
6: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozást rendeltek el több településen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munka

0: végzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Tanner Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek még egyszer, és persze további jó rádiózást, meg nagyszerű hetet folytatjuk dalokkal a jó reggelt Szeglédet, valamint a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Szeglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

sírják. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok ideje lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, utána jövök vissza a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozást rendeltek el több településen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az évfagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Soléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, ez meg itt a reggeli műszaka, jó reggelt Szeglét. Azonnal folytatjuk a kiváló slágerekkel, nem sokára pedig programot ajánlok, nem csak ceglédieknek, hanem a környékbelieknek is, mindenképpen tartsanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombolas Horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Wait So Long című közös ismerőst, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külső Körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédrádióban!
4: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakarbantartási és beszerzési program indult a kórházakban. Koreai jazzkoncertekre várják az érdeklődőket a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV-sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell.

0: Kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hetet. Azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt a jól ismert emberekkel. Ezért is tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Fantasztikus hírem van, nagy fordulatot vett VV Merci szerelmi élet az elmúlt hónapokban. Kicsit már izgultunk is, hogy mi lehet vele, VV Mercivel. A valóság show sztár nem is olyan rég még arról beszélt, hogy véget ért a korábbi kapcsolata, és akkor úgy érezte, szüksége van egy kis időre, hogy újra önmagára találjon. A Ki vagy te valójában című podcastben azt is elmondta, hogy bár vágyik a családra és az anyaságra, egyelőre szeretné kivárni azt a férfit, akivel valóban el tudja képzelni a jövőjét. Én lehet, hogy úgy fogalmaztam volna, hogy aki szóba áll vele, de mindegy, nem az én dolgom. Úgy tűnik, a szerelemre végül nem kellett sokat várnia. Merci a Borsnak adott exkluzív interjúban nyílt meg először magánéletével kapcsolatban. A szőke szépség jelenleg Olaszországban tölti az idejét párjánál, aki, mint kiderült, saját márkát épít. Na, tippelni akartam, hogy biztos valami nagy vállalkozó vagy jól menő üzletember. Merci ráadásul nem csak a romantikus olasz hangulatot élvezheti, így mesélt élményeiről. A barátom félig olasz, így jött, hogy most Olaszországban vagyok. Aha, értjük. Ő dolgozik és a nyaralás mellett, mert van itt egy cipőmárkája, és sokat is kell emiatt kiállnia. Nagyon izgalmas, mert végignézhettem az egész gyártási folyamatot, hát meggondolom, hogy fölveszi a pénzt a bankautomatából, mesélte a lapnak, bár a kapcsolatok még rendkívül friss, a jelek szerint mindketten úgy érzik, különleges dologra találtak rá. Hát mindig így kezdődik. VV Merci azt is elárulta, hogy valójában már korábban kiszúrta magának a férfit. Elég friss a kapcsolatunk, most vagyunk itt Olaszországban először nála, de biztos, hogy nem utoljára. Úgy ismerkedtünk meg, hogy én őt már egy ideje néztem, láttam már őt Instagramon, és kiderült, hogy csak pár utcára lakik tőlem. Elmentünk moziba randizni, és onnan már adta magát az egész. Egyébként a családját is ismerem már, pedig csak 2 hónapja vagyunk együtt, mesélte boldogra a gyönyörű influencer, ezt a borsonline.hu írta. A legmeglepőbb valomás azonban csak ezután következett. Lehet ezt még fokozni? A korábbi valóságshow szereplő nem titkolt, hogy ennyire erős érzéseket korábban még soha nem tapasztalt. Jaj, de unalmasak ezek a mondatok, ezt már én teszem hozzá csak, és éppen ezért mernek nagyban gondolkodni. Nem szoktam a magánéletem kapcsolatban megosztani dolgokat, ha nem biztos valami, de én ezt most annyira biztosnak érzem, és ő is. Tényleg nem is éreztem soha még ilyet, mint nála, szóval ezért is ennyire sziklaszilárd ez az egész, jelentette ki maga biztosan VV Merci. A szerelmesek ráadásul már a jövőjükről is beszélgetnek, és bizony olyan témák is felmerültek köztük, melyek általában csak a komoly kapcsolatokban kerülnek elő. Természetesen, mint mindenhol szóba jönnek persze a gyerekek is, meg hát tervezünk nagyon sok mindent. Rengeteg minden van egymással kapcsolatban a jövőképünkben, de hát majd hozza a jövő. Hogy az olasz szerelem valóban életre szóló lesz-e, az egyelőre még a jövő dönti el, de az biztos, hogy a fiatal sztár hosszú idő után újra ragyog, és úgy tűnik, végre megtalálta a boldogságot, amire mindig is vágyott. A borsonline.hu oldal tehát ezzel a fantasztikus hírrel is foglalkozik, meg leginkább VV Mercivel.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, a borsonline.hu oldallal egészen pontosan. Hatalmas fába vágta a fejszéjét a fiatal sztárpár. Bush Laura és Manuel úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a megszokott budapesti bérleményt, és hivatalosan is összebútoroznak egy saját, zöldebb és csendesebb környezetben. Laura egy rendkívül őszinte, minden apró részletre kiterjedő beszámolóban avatta be követőit a költözés és a házvásárlás kulisszatitkaiba. Manuval vettünk egy kertes házat, ami azt jelenti, hogy összeköltöztünk, és azt is, hogy itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a drága kis lakásnak, amit eddig béreltem, kezdte a bejelentést Bush Laura TikTok oldalán, aki nem tagadta, hogy nosztalgikus hangulatba került az elválástól. Imádtam itt lakni a 11. kerületben, direkt azért is költöztem ide, mert 8 perc sétára van az edzőterem, 2 perc sétára az egyik bevásárlóközpont és 15 percre az egyetem, de szerettünk volna egy nyugisabb helyen lakni, illetve mindkettőnknek nagyon hiányzott egy kert, amúgy már meg is érkeztünk az első kör cuccal az új otthonunkba. Az új házba érkezve az első és legfontosabb feladat a konyha és a háztartási gépek bepakolása volt. Laura ekkor szembesült először a neten kiválasztott darabbal, és valósággal elállt a szava. Akkor láttam először a hűtőt, amit rendeltünk, és nem tudtam, hogy egy hűtő lehet gyönyörű, de nekem ez gyönyörű. Megérkezett a helyére a mosógépünk is, hát nem pihentünk meg, mert menni kellett vissza Budapestre a következőért. A pihenés valóban elmaradt, tempó pedig feszített volt. Második körben pedig elszállítottuk a sminkes asztalomat is, ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon örültünk, hogy nem kellett szétszerelni. Ezen a napon hajnali 00:30-kor végeztünk az átcuccolással, de még mindig hátra volt egy, viszont az ágyat összeszereltük is, ezáltal itt is tudtuk tölteni az első éjszakát, mesélte a kimerítő napról. A család négy lábú kedvencei, a benti cicák is azonnal birtokba vették az új rezidenciát. Másnap reggel Müszi egyből meg is találta a számára tökéletes spotot, és mivel a teraszon ülve láttuk, hogy nagyon kíváncsiak, ezért ki is hoztuk őket, de szigorúan csak pórázon. Zsenge ilyenkor mindig megdermed az elején, de aztán rájön, hogy itt is tud sétálni, ugye ők teljes mértékben benti cicák, de akarunk majd kialakítani nekik itt a kertben egy kifutót is, zárta Laura mondandóját, hiszen további számos teendője van a költözéssel kapcsolatban, hát a költözés az már csak ilyen. Szóval Manuellel, párjával és az új lakással is foglalkozik a borsonline.hu felület.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió.

0: 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk reklámokkal, majd a friss infókkal, utána meg persze a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakarbantartási és beszerzési program indult a kórházakban. Koreai jazzkoncertekre várják az érdeklődőket a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este addig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Azonnal folytatjuk kiváló dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Nem sokára programokat is ajánlok, és van egy nagyon fontos információ is majd. Maradjanak velem mindenképpen.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Disco.

0: for Life című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Tovább fokozódik a hőség. Ma és holnap is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Továbbra is keresik a Dunában a szombaton eltűnt egyik fürdőzőt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kulátüldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Délpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klíma berendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt

0: felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei-tó 32, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszak torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk kiváló muzsikákkal, a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: time.
1: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy ne táncolj a vékony égen, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, valakinek ma körülötted rossz hangulata lehet, vagy nem lesz kedve elvégezni a feladatát, de az is lehet, hogy gondatlan módon áll majd hozzá. Nem a te felelősséged azonban azzal törődni, hogy mások miként végzik a dolgukat. Ha csak nem érint téged is közvetlenül az ügy, ne foglalkozz vele, és legfőképp ne akart helyette elvégezni a teendőjét. Valószínűleg egyedül is hamar rá fog jönni, hogy hibázott. Bika, ma egy új ajánlatot kaphatsz, amely talán egy elhasztott program vagy utazás helyett kínál egy remek alternatívát. Fontold meg az ajánlatot, mert ezzel pótolhatod azon veszteségek egy részét, melyek mostanában téged értek. Mérlegeld a kockázatokat is, és ügyelj kiemelten a biztonságra is. Ikrek, lehet, hogy ma megkísért egy érzés, és szeretnél valamilyen szerencsejátékban részt venni, vagy egy kockázatos lépést megtenni, de hidd el, ez a nap nem az, amelyik erre igazán alkalmas lenne. Ritkán mondhatja magáról az ember, hogy érdemes megkísérteni a szerencsét, de a mai nap neked biztosan nem fog ezek közé tartozni. Légy óvatos, és ügyelj a biztonságodra is. Rák, ma érzékeny, talán paprikás hangulatban lehetsz, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben érezheted sértőnek, bántónak, ha valaki nem megfelelő hangnemben beszél hozzád. Aki körülötted jár kell, és nem elég óvatos, ma biztosan nagyon vékony égen táncol. Ha jót akarsz ma a környezetedben élőknek, akkor jobban teszed, ha minél kisebb felületen érintkezel velük. Oroszlán! Ma koncentrál csak a legsürgősebb feladataira, mert könnyen lehet, hogy napközben fontos indokod lesz arra, hogy félbeszakítsd a programodat, és egy hírrel vagy egy eseménnyel foglalkozz behatóbban. Ha pedig túl sok a feladat, estére úgy érzed majd, hogy igazából semmivel sem lettél kész, tervez most kevesebbet, elégedettebben térsz nyugovóra. Szűz, ma kiábrándítóan hathat rád a felismerés, hogy valamire, amit szerettél volna megvásárolni, végül nem sikerül elegendő pénzt fordítanod. Nem mondj le róla, tervez újra, és érd el a célodat később. Ismered a mondást, jobb későn, mint soha. Egy kis várakozástól később csak még értékesebbnek fogod érezni a dolgot. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha ma egy kicsit letargikus hangulatban leszel, az nem a véletlen műve, hiszen az utóbbi időkben úgy érzed, hogy szinte minden terved sorban egyenként kútba esik. Ez így biztosan nem igaz. Próbáld más szemszögből is megnézni a dolgokat, így több időd lesz a tervezésre, felkészülésre, aztán amikor elhárulnak az akadályok, minden sokkal flottabbul és olajozottabban megy majd. Skorpió, ne hagyd, hogy a ma körülötted lévő negatív hangulat átragadjon te rád is. Igyekezz mindent a humorosabb, könnyedebb oldaláról megvizsgálni, és ne engedd, hogy mások letarkikus hangulata határozza meg a napodat. Tudod, hogy van ez? Azt a porrat nézhetjük úgy is, hogy félig tele van. Nyilas, lehet, hogy ma valamiről, ami nagyon fontos számodra, kiderül, hogy több pénzbe fog kerülni, vagy több időbe fog telni, mint ahogyan azt te eredetileg gondoltad. Ha viszont szükséged van rá, akkor úgysem tehetsz semmit, vágj bele, és majd talán más helyen vissza tudod hozni az elveszett pénzt vagy időt. Bak, ma igyekezz csak is a legszükségesebb feladatokra koncentrálni, így őrizd meg a fizikai és mentális energiádat egyaránt. Ha minden esetben teljes erőbedobással minden feladatot teljesíteni akarsz, előbb-utóbb felőrlöd önmagad, vállalj kevesebbet. Vízöntő, könnyen lehet, hogy ma a szokásosnál alacsonyabban lesz az energiaszinted, így túl sok mindenre nem lesz erőd. Talán éppen emiatt nem is fogod tudni, mihez is kezd magaddal a nap folyamán. De miért ne lehetne tartanod egy napot, amikor nem csinálsz túl sok igazán hasznosat? Pihenj, kapcsolódj ki, és pótold be a fontos dolgokat holnap. És végül halak, ma csalódott lehetsz, mert talán a munkáddal, karriereddel, de az is lehet, hogy a pénzügyeiddel kapcsolatban egy negatív élményt kell elviselned. Ha emiatt nem leszel túlságosan motivált, az nem csoda. De mi lenne, ha kesergés helyett inkább meglepnéd valamivel magadat? Vásárolj magadnak valami szépet, hogy enyhítsd a fájdalmat. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
0: FM 92.

0: információkkal, aztán jövök vissza a dalokkal, a közös ismerősökkel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Ceglin Rádióban!
2: Tovább fokozódik a hőség. Ma és holnap is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Továbbra is keresik a Dunában a szombaton eltűnt egyik fürdőzőt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kulátüldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Dél-Pesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtőklíma berendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei-tó 32, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb nagyobb megszakításokkal. Reklámok után folytatódik a jó reggel Ceglid, a Ceglidél kedvenceivel, valamint programajánlóval és időjárás jelentéssel. 9 óra után pedig jön majd egy beszélgetés is. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás egy hideg front hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
0: Cegléd Rádió.

0: saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Tovább fokozódik a hőség. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Júliustól drágul, és már csak mobillal fizethető a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitatkoznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek közösségi oldalán érhető el.

0: rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető majd a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A Fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zene, tánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifjabb Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is egy beszélgetés, ahogy ígértem, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
6: Kedves hallgatók, egy remek zenei eseményre hívjuk föl a figyelmet a következő percekben, méghozzá a ceglédi szalonzenekar legújabb koncertjére, és erről fogunk most beszélgetni. Három jeles vendéget is köszönthetek itt a stúdióban. Itt van velünk a ceglédi zeneiskola igazgatója, Pészabó Zoltánné. Szervusz, Magdika!
7: Szervusz, Gábor! Üdvözlöm a hallgatókat!
6: Köszöntelek! Itt van velünk a zenekar új főszervezője, mondhatni, és egyben trombitása, Szabó Mátyás. Szervusz, Mátyás.
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot!
6: És itt van Solymosi Sebestyén, akit nem kell bemutatni, szintén, azt hiszem, klarinétművész és tanár, és hát egyben a hangszerelés mestere. Szervusz!
9: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
6: No hát, menjünk az elejétől, igen, hogy hogy is volt ez, mert tulajdonképpen ennek a szalonzenekarnak már volt elődje valamikor sok-sok évtizeddel ezelőtt, ugye?
7: Így van, indult ez tulajdonképpen még a 18-19. 20. század elején. Talán a monarchia idején akkor volt a legnagyobb. Igen. Akkor
6: mi is ez a szalonzene, ugye? Ez szimfonikus könnyű zenének is mondhatjuk?
7: Nem, ez tulajdonképpen ez a régi társasági élet központjába tartozott bele ez a szalonzenekari megjelenés. Régen a polgárok, a főúri társaság, az bizonyos körökbe, hát ilyen kis összejöveteleket tartottak, ahol a neves zenészek és a műveik is megjelentek.
6: Igen, és azért azt is tudni kell a szalonzenéről, hogy ahhoz egyrészt már a lejátszásához sem árt egy kis zenei tudás, ugye, és hangszeres tudás, meg hát egyáltalán a megírásához sem, hiszen jeles zeneszerzők sem rösteltek ilyen zeneműveket letenni az asztalra.
7: Így van, a romantikus zeneszerzők is ugyanígy, tehát nagy népszerű zeneszerzőktől vannak ezek a művek, jó, és maguk is ott voltak ezeknek a társaságoknak a központjába, és szereplői voltak ezeknek a szalonzenei összejöveteleknek.
6: Igen, igen.
7: Például ugye Liszt, Chopin, már ott indultak ezek a nagyon szép összejövetelek, aztán utána természetesen tovább vitték ezeket a hagyományokat, és utána megjelentek az operettek, és akkor abból is azért próbáltak ilyen szalonzenekari körökbe így népszerűsíteni így dalokat.
6: Igen, igen, igen, igen. Itt Cegléden mikor jelent meg ez a műfaj igazából?
7: Cegléden ugye az 1900-as évek elején jelent meg úgy nagyjából ez a műfaj. Aztán utána ugye a háború körül megint úgy háború előtt, második világháború előtti időben egy kicsit megint erősödött, és utána is fennmaradt ez a nagyon szép hagyomány. Zsengelé Frici bácsi az vitte tovább ennek a hagyományát. Utána pedig Dávid Sándor tanár úr folytatta.
6: Igen.
7: Először egy kisebb kis kamarazenekarra. Igen. Aztán utána nagyon hosszú ideig csönd volt, illetve volt azért a zeneiskolában azért megvan is a Melody Quintet. Igen. Igen, de valójában így, mint szalonzenekar, így egy kicsikét egy jó pár évre így megszűnt így létezni. Aztán utána egy ilyen városi ünnepség alkalmával szólt dr. Hajdú Endre Bandi bácsi nekem, igen, hogy igen, mi lenne, hogyha ezt a hagyományt ezt újra élesztenénk. Aztán voltak utána beszélgetéseink, és mondtam, megkérdezem a kollégáimat, és így indult ez az egész.
6: A történet, igen, igen, igen. Hát ugye nem egy egyszerű műfaj, mert azért már emlegettük, hogy egyrészt nem árt egy kis hangszeres tudás sem hozzá, ugye, hogy valaki ezt rendesen lejátsza, másrészt pedig, hát azért, hogyha jönnek a művek, hát ezeket jó, egy része biztos már meg is van hangszerelve, de azért valamit meg is kell hangszerelni. Sebessén, ugye, ez javarészt a te feladatod szokott lenni.
9: Van irodalma ugyanennek a műfajnak, például Weiner Leo a híres divertimentőjából a rókatáncot még megcsinálta a szalonzenekarra is, tehát többféle változatot, úgyhogy akkor Weiner korában már volt egy ilyen kezdeményezés, tulajdonképpen a szalonzenekar az egy kamarazenekar. Most, hogy konkrétan mondjam a mi esetünkben, elég jó az összeállítás, mert fafúvós, részfúvós, vonós, zongora és ütőhangszer is van, úgyhogy nagyon színes a hang. Tehát ezt most már mondhatjuk azt, hogy ez nem kamara együttes, hanem már zenekari hangzás.
6: Ez már rendesen.
9: Tehát a 8 és 10 fő között változik, igen, attól függ, melyik műről van szó. Műfajok, nagyon sokfélét fogunk játszani ezen a koncerten. Játszunk operettet is, ragtime-ot, hát örök zöld, görsvén melódiákat, filmzenéket is játszunk. Akkor lesznek olyan klasszikus örök zöldek, amiket még azok is szeretik, akik esetleg a klasszikus zenével nincsenek olyan jó viszonyban.
6: Igen.
9: De vannak ezek a kiemelt mászni meditáció és hasonló darabok, hogyha azok olyanok, hogy azt hiszem, hogy azok is szívesen hallgatják, akik nem éppen a komoly zene rajongói.
6: Igen, igen.
9: Ez egy nyári műsor lesz, tehát igyekeztünk olyat, a végén pedig latin táncokkal fogunk zárni. Úgyhogy egy nagyon színes összeállítással fogunk a közönség elé lépni.
6: És ezek meg hangszerelése, akkor a te feladatod volt.
9: Hát ez már megtörtént. Részben egy-két mű van, amit nem, de a nagy részét igen.
6: Igen, hát jó sok pöttyöt az oda kellett rajzolni az öt vonal közé.
9: Hát már nem rajzolunk, most már géppel dolgozunk. Úgyhogy most már gépeléssel megyünk.
6: Igen, igen, igen. Itt van velünk Szabó Mátyás is, a főszervező mondhatni mostanában már ez is, és hát egyben trombitás is.
8: Így van, hát kiveszem a részem igen a szervezésből, tehát próbálkozom, mondjuk úgy. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy játszhatok a szalonzenekarban.
6: Jó, nem véletlenül, hiszen pici korod óta tulajdonképpen a trombitával már megbarátkoztál.
8: Gyakorlatilag igen, óvodás korom óta trombitálok. Annak idején még emlékszem, jöttek az óvodába felmérni a kisgyerekeket, hogy mennyire tehetségesek, van-e tehetségük a zenéhez. Engem is megkérdeztek ott, hogy milyen hangszeren szeretnék játszani. Mondtam, hogy trombitálni, megkérdezték, hogy miért. Azt mondtam, hogy azért, mert három gombja van, hogy most vajon miért mondtam ezt, azt nem tudom, azt de aztán később rá, igen.
6: Mert a zongorának 88.
8: Így van, így van. De később aztán rájöttem, hogy a három gombbal se olyan egyszerű bánni.
6: Bizony, bizony.
8: Úgyhogy aztán végül is a zeneiskolával az évek folyamán folyamatosan volt kapcsolatom, tehát Hüfner Károly tanár úrhoz jártam, ugye rezes tanár volt, és aztán tehetségesnek tartottak a Bartók Béla konzervatóriumban jártam, és hát az életemet végig kísérte végül is.
6: Abszolút, pedig nem lettél hivatásos muzsikus.
8: Hivatásos muzsikus nem lettem.
6: Igen, sem tanár, hanem teljesen más vonalon,
8: más műszaki vonalon dolgozó. Igen, gyakorlatilag vállalkozó vagyok, igen. Tehát a szervezés nem áll messze tőlem.
6: Hát oda is tudni kell, igen.
8: Is úgy csinálni, hogy maximálisan jó legyen, tehát mindenkinek
6: jó legyen neked is, a zenészeknek is, Hajdú Bandi bácsinak is.
8: Tehát, van, igen.
6: Mert
8: igen.
6: Ő neki tényleg szívügye ez az egész történet. Ugye most június 30-án lesz majd a George Pál Philip Színházban, a Ceglédi moziban a következő koncert, és gondolom, hogy ez nem egy záró koncert lesz, hanem abszolút úgy tervezitek, hogy megy tovább a dolog.
8: Abszolút igen, és megpróbáljuk technikailag is úgy megoldani a dolgot. Egyrészt fölmérést is végzünk, hogy a későbbiekben a hagyományos szalonzene mellett esetleg másfajta zenére is van-e igény, és ezt a közönséghez igazítani, illetve alkalmazni fogunk projektort is, ahol ugye a zenék mögött képeket láthatnak majd.
6: Videoklippeket mondhatni?
8: Hát nem, azért nem. Milyen jellegűek lesznek inkább. Hát,
9: ezek állóképek lesznek, és a kor hangulatát próbáljuk idézni. Jaj, de Joplin Ragtime-nál előszedtünk egy csomó képet, hogy hogy nézett ki akkor a Kotta kiadás, például az első megjelent nyomtatásban lévő Kották, illetve plakátok, a korabeli plakátok. Hát akkor a Szecesszió volt elsősorban, Amerikában is az volt a divat, úgyhogy a legtöbb plakát abban a stílusban készült, és nagyon jók, mert egy kicsit így mondhatom azt, hogy ez így multimédiás előadás lesz, hogy egy kicsit a kort megpróbáljuk vizuálisan is megjeleníteni az emellett.
6: Igen.
9: És a moziban ez megvan a technika, hogy állóképekkel tudjunk dolgozni.
6: Hogy ne ki lehet vetíteni, ott van a vászon, ott vannak hozzá a masinériák, ezzel semmi gond. Más helyszíneken gondolkodtok-e, Mátyás?
8: A későbbiekben majd meglátjuk, az biztos, hogy a mozi az megfelelő helyszín a számunkra, szerintem a későbbiekben is.
6: De ugye a szalonzenének egy kellemes helyszíne szokott lenni egy kültéri hely is, akár egy kerthelyiség, vagy valami. Volt is már erre precedens most az elmúlt években, amikor mint egy újjászületett ez a zenekar annak idején, ugye?
8: Igen. Hát Hajdú Bandi bácsival próbálom átbeszélni ezeket a dolgokat, mert korábban ugye ő intézte ezt, és hát sokat tudok tőle tanulni. Megpróbálom maximálisan megcsinálni azt, amit ki lehet hozni ebből a dologból is. Hát remélem, hogy a közönségnek is fog tetszeni.
6: És a trombitát is előkapod?
8: Trombitát mindenképp előkapom, igen. Lesz egy szólószám is, amiben a trombita egy másik fajtáját, a kornettet fogom használni.
6: Igen.
8: Ez egy lágyabb, puhább hangzású hangszer szemben a trombitával, ami egy élesebb hangzást ad.
6: Hány billentyűje van?
8: Őnek is három billentyűje van. Igen.
6: Csak tisztázzuk.
8: Igen. A hangszíne más neki, de egyébként hasonló felépítésű, mint a
6: trombita. Úgy kell a hangokat is fogni rajta nagyjából.
8: Igen. B-hangolásúak egyébként.
6: Igen. Többet kell gyakorolnod most? Azért gondolom, a vállalkozás is elvisz egy csomó időt az életedből. Van idő azért gyakorolni?
8: Persze, hát kell rászorítani időt mindenképpen.
6: A szomszédok szeretik ezt?
8: Hát a szomszédok viselik, vagy nyilván nagy hangja van neki, de azért el lehet viselni. Főleg, ha az ember szépen meg tudja szólaltatni. Én arra törekszem, hogy ez sikerüljön, úgyhogy sokat gyakorol.
6: Hadd élvezzék ők is ezt.
7: Igen. Mátyás szokott a zeneiskolába is gyakorolni ott nálunk, úgyhogy múltkor kinyitottam az ablakomat éppen, mert tanítottam és nagyon meleg volt, és jött egy gyönyörű trombita szó. Hát mit mondjak, elvitte a fülemet, alig tudtam a tanításra koncentrálni.
6: Igen. Jó, Mátyással zenélni, Sebi?
9: Igen, ő beilleszkedett a zenekarba, és nagyon örültük, mert azért egy hangszerelés szempontjából is jó, mert ami dallamot leír az ember a trombitának, ott nincs gond. Az szinte biztosan megszólal, hogyha kellemes fekvésbe teszi, vagy kedvező fekvésbe teszi az ember, hogy a trombita egy nagy segítség, tehát ő egy dallamot kiemel. Nem véletlen, hogy a Bibliában is Jerikó falairól van szó, hogy azok is összeomlottak, ha igazán megfújnak egy trombitát. Tehát a trombita,
6: van ereje.
9: Igen. Viszont Mátyás tud lírai hangot is, és az is nagyon fontos, mert ugye a szalonzenében azért nagyon sokféle dinamikát használunk, tehát az erős megszólalástól kezdve a nagyon szép sejtelmes piano hangzást is produkálni kell, és hát a trombitásnak ez a nehéz, de Mátyásnál ez nagyon.
6: És ez megy, és ez menni fog majd akkor június 30-án is. Este 6:30 kezdődik ez a koncert. Igen. Van-e már ötlet a következő koncert időpontjára?
8: konkrét nincsen még.
6: A nyarat kihagyjátok, azért nyaralás lesz? Vagy...
8: Hát nyaralás biztos, hogy lesz, igen, igen. Hát ugye össze kell ezt egyeztetni a szalonzenekar tagjaival is, meg hát nyilván ugye...
6: Aztán jönnek majd az őszi-téli ünnepek, amikor megint lehet alkalom erre.
8: Igen, igen. Hát
6: gondolom én. Igen.
8: Bizonyára, hogy lesz rá igény is, meg szeretnénk is.
6: Igen, igen, igen. És gondolom az iskola életének is szerves része most már, egyre szervesebb része ez a szalonzenekar, ugye Magda?
7: Igen, igen, így van, mi nagyon örülünk neki tényleg, hogy a tanárok is játszanak, meg a tanárok is aktívan belekapcsolódtak így a városi zenei életbe, hiszen ez a növendékeknek is egyfajta példa,
6: hogy,
7: akik tanítják őket, azok is maguk aktív zenészek, és aktívan muzsikálnak.
6: Fontos, fontos, és nyilván a tanárok számára is, akik napi szinten ott vannak a tanteremben, azért ez a gyakorlás megint más, amikor föl kell lépni. Példát is lehet mutatni, de nekik is egy jó feltöltődés ez mindenképpen, én azt hiszem, tehát fontosak ezek a koncertek. A tanári koncertek mindig is fontosak voltak, ennek meg van egy plusz kis jelentősége, azt hiszem, plusz jelentés tartalma is egy-egy ilyen szalonzenekari koncertnek.
7: Így van, így van. Ezek mind azt mutatják, hogy mi is korábban, hogy miért választottuk ezt a zenekari hivatást, hogy miért választottuk ezt a tanári pályát, hát ezért a muzsikálás öröméért.
6: Igen, amiben gyönyörködhetnek majd, tehát június 30-án este 6:30-tól a Ceglédi moziban, mindenről pedig a Ceglédi szalonzenekarról P. Szabó Zoltáné igazgatóval, Szabó Mátyás főszervezővel és a klarinétos hangszerelő Solymosi Sebestyénnel beszélgettem itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Köszönöm szépen, jó felkészülést a koncertre, és reméljük, hogy teltház előtt zajlik majd ez a remek kis zenei esemény.
7: Köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen. Cegléd Rádió.

0: Hallgatok, picit megkésve, bár, de jönnek a legfrissebb információk, utána visszajövök a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább fokozódik a hőség. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Júliustól drágul, és már csak mobillal fizethető a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson a napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitatkoznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető majd a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A Fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zenetánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifja Vidnyánszky Attila újrendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most reklámok után jön majd Charlie és Curtis közöse, nem sokára pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Let's go girls.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, én most elköszönök, hiszen érkezik sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével, de azután visszatérek, ígérem, őt is hallgassák nagy tisztelettel és szeretettel. 11 óra után Tali, visz, hall addig is.
1: F1.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló

0: Ne a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalon Zenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Tovább fokozódik a hőség. Újabb túlélőket találtak a venezuelai földrengés után. Jelentősen drágul a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő- és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik alagútját Dél-Libanonban. A több mint 200 méter hosszú létesítmény az Irán által támogatott síta milícia egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Fegyvereket, drónokat, robbanóanyagot tároltak 25 méter mélyen. Mivel a detonáció akkora erejű volt, hogy téves földrengés riasztást is kiválthatott volna, a környéken élőket előre figyelmeztették. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Ma is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungarometer adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV-sugárzás. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
2: Az időjárásról.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió Sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett lesz szó a Pákozi László emlékversenyről, a futball VB-ről, valamint a Wimbledon előtti felkészülési tornákról. Tartsanak velem! FM92, Cegléd Rádió.

felnőtt kézilabda csapat játékosaival megérdemelt pihenésüket töltik, de a lejárt szerződésű kéziseink előtte megállapodást kötöttek a 2026-27-es szezonról. Elsőként Vetési Bence szavait idézem. A közös utunk folytatódik, emiatt nagyon boldog vagyok, és remélem a szurkolók is így vélekednek. Ahogy a csapat életében, úgy az én életemben is kiemelt szerepet kap az állandóság. Örülök, hogy a harmadik szezonomat kezdhetem meg sárga-kékben. Nagyon várom az új szezont. A kezdésig most egy kis pihenés mindenkire ráfér, de júliusban megkezdjük a közös munkát, és bízom benne, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Hajrá, Cegléd! 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

is megszólította a ceglédi sajtó. Örülök, hogy a következő szezonban is a ceglédi játékosa lehetek. Jól érzem magam a klubnál, és azt gondolom, hogy nagyon jó közösséget alkotunk a csapattal. Ezt a második fél évben a pályán is meg tudtuk mutatni, amikor egymásért küzdve szép eredményeket értünk el. Szerintem, ha ugyanilyen munkát teszünk bele a következő idényben is, és tovább tudjuk vinni a tavaszi szezon lendületét, akkor lehet keresni valónk az élmezőnyben. Ceglédiként nem volt kérdés számomra, hogy hosszabbítok-e. Itt születtem, itt ismerkedtem meg a kézilabdával, itthon vagyok. Emellett nagyon megszerettem a szurkolóinkat is, akikre mindig számíthatunk. Legyen szó hazai vagy idegenbeli meccsről, szinte mindenhol ott vannak a lelátón, és ez rengeteget jelent nekünk. Ceglédrádió FM 92.5.

Szombaton megrendezésre került a Pákozi László emlékverseny Cegléden, ahol az edzőmeccsek mellett 20 hivatalos amatőr mérkőzést bonyolítottak le. Nevezessen félre senkit ez a szó, hatalmas színvonal volt a magyar válogatott Szabó Mário, Halmi Brian és az est végén pedig a főmérkőzésen Tóth Bálint is ringbe lépett, nem hivatalos K1 mérkőzésen pedig a junior világbajnok Makula Szilvesztert is láthatták a ceglédi nézők. Szerencsére elmondható, hogy kiváló hangulat volt, a ceglédi tehetségek pedig nagy számban nyerték a mérkőzéseiket.

0: hétfőn kezdődik a Wimbledon, ahogyan azt megszokhattuk, Majorkán és Eastbourne-ben rendezték a füvespályás szezon utolsó felkészülési tornáit. A hazaiak nagy örömére Alejandro Davidovics Fokina megszerezte élete első torna győzelmét. A 27 éves teniszező az amerikai Ethan Quint győzte le, Wimbledonban pedig az a Juan Martín Cerúndolo lesz az első körös ellenfele, aki igaz színre dehidratációja miatt, de legyőzte az olasz Roland Garros második fordulójában. Anglia déli partjainál Eastbourne-ben pedig Zizou Bergs és Hugo Humbert játszik döntőt, ami azért is izgalmas, mert az már biztos, hogy Londonban is egymás ellen fognak játszani az első körben, 3 nap alatt 2-szer is megmérkőznek majd egymással. Alcaraz továbbra is sérült és kihagyja ezt a Grand Slamet is, a friss Roland Garros bajnok Sasha Zverev majd Alexander Blokszal játszik, Djokovic pedig majd a kínai Wu-val.
1: Zeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Megvannak a futball VB egyenes kieséses szakasz elsőkörös párosításai a legjobb 32 közt, melyből az első meccs Dél-Afrika-Kanada vasárnap 9-kor lesz látható. Németország Paraguayjal a győztes a francia-svéd meccs győztesével játszik majd a 8-döntőben, egy igazi szuperrangadó is összejöhet. Az előbb említett páros győztese majd a Marokkó-Holland meccs győztesével fut össze, Portugália Horvátországgal, Spanyolország Ausztriával játszik majd, az USA bosnyákokkal, Szenegál Belgiummal, Brazília Japánnal, Elefántcsontpart Norvégiával, Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Argentína a zöldfoki szigetekkel, Ausztrália Egyiptommal, Svájc Algériával, Kolumbia pedig Gánával.

0: itt van minden turisták.
1: A Cegléd Rádió sporthíreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újház

0: György laktanya. 0620 233 4170.
1: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
2: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
1: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
2: Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
2: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
1: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
2: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
1: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Vegyes gyümölcsleves, A menü békönös tokány tésztával, B menü szezámmagos rántott csirkemell karottás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen. A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Megkezdődött a gyulai nyár program sorozata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot és újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell majd fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója. Ifja Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója.
3: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
3: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakasz

0: során a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, újra köszöntöm a kedves hallgatókat. Remélem velem tartanak. Ez itt a Plusz mínusz kettő. Folytatjuk azonnal dalokkal. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy ne táncolj a vékony égen, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, valakinek ma körülötted rossz hangulata lehet, vagy nem lesz kedve elvégezni a feladatát, de az is lehet, hogy gondatlan módon áll majd hozzá. Nem a te felelősséged azonban azzal törődni, hogy mások miként végzik a dolgukat, ha csak nem érint téged is közvetlenül az ügy. Ne foglalkozz vele, és legfőképp ne akart helyette elvégezni a teendőjét. Valószínűleg egyedül is hamar rá fog jönni, hogy hibázott. Bika, ma egy új ajánlatot kaphatsz, amely talán egy elhasztott program vagy utazás helyett kínál egy remek alternatívát. Fontold meg az ajánlatot, mert ezzel pótolhatod azon veszteségek egy részét, melyek mostanában téged értek. Mérlegeld a kockázatokat is, és ügyelj kiemelten a biztonságra is. Ikrek, lehet, hogy ma megkísért egy érzés, és szeretnél valamilyen szerencsejátékban részt venni, vagy egy kockázatos lépést megtenni, de hidd el, ez a nap nem az, amelyik erre igazán alkalmas lenne. Ritkán mondhatja magáról az ember, hogy érdemes megkísérteni a szerencsét, de a mai nap neked biztosan nem fog ezek közé tartozni. Légy óvatos, és ügyelj a biztonságodra is. Rák, ma érzékeny, talán paprikás hangulatban lehetsz, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben érezheted sértőnek, bántónak, ha valaki nem megfelelő hangnemben beszél hozzád. Aki körülötted jár kell, és nem elég óvatos, ma biztosan nagyon vékony jégen táncol. Ha jót akarsz ma a környezetedben élőknek, akkor jobban teszed, ha minél kisebb felületen érintkezel velük. Oroszlán, ma koncentrál csak a legsürgősebb feladataira, mert könnyen lehet, hogy napközben fontos indokod lesz arra, hogy félbeszakítsd a programodat, és egy hírrel vagy egy eseménnyel foglalkozz behatóbban. Ha pedig túl sok a feladat, estére úgy érzed majd, hogy igazából semmivel sem lettél kész, tervez most kevesebbet, elégedettebben térsz nyugovóra. Szűz, ma kiábrándítóan hathat rád a felismerés, hogy valamire, amit szerettél volna megvásárolni, végül nem sikerül elegendő pénzt fordítanod. Nem mondj le róla, tervez újra, és érd el a célodat később. Ismered a mondást, jobb későn, mint soha. Egy kis várakozástól később csak még értékesebbnek fogod érezni a dolgot. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha ma egy kicsit letargikus hangulatban leszel, az nem a véletlen műve, hiszen az utóbbi időkben úgy érzed, hogy szinte minden terved sorban egyenként kútba esik. Ez így biztosan nem igaz. Próbáld más szemszögből is megnézni a dolgokat, így több időd lesz a tervezésre, felkészülésre, aztán amikor elhárulnak az akadályok, minden sokkal flottabbul és olajozottabban megy majd. Skorpió, ne hagyd, hogy a ma körülötted lévő negatív hangulat átragadjon te rád is. Igyekezz mindent a humorosabb, könnyedebb oldaláról megvizsgálni, és ne engedd, hogy mások letarkikus hangulata határozza meg a napot. Tudod, hogy van ez? Azt a porrat nézhetjük úgy is, hogy félig tele van. Nyilas, lehet, hogy ma valamiről, ami nagyon fontos számodra, kiderül, hogy több pénzbe fog kerülni, vagy több időbe fog telni, mint ahogyan azt te eredetileg gondoltad. Ha viszont szükséged van rá, akkor úgysem tehetsz semmit, vágj bele, és majd talán más helyen vissza tudod hozni az elveszett pénzt vagy időt. Bak, ma igyekezz csak is a legszükségesebb feladatokra koncentrálni, így őrizd meg a fizikai és mentális energiádat egyaránt. Ha minden esetben teljes erőbedobással minden feladatot teljesíteni akarsz, előbb-utóbb felőrlöd önmagad, vállalj kevesebbet. Vízöntő, könnyen lehet, hogy ma a szokásosnál alacsonyabban lesz az energiaszinted, így túl sok mindenre nem lesz erőd. Talán éppen emiatt nem is fogod tudni, mihez is kezd magaddal a nap folyamán. De miért ne lehetne tartanod egy napot, amikor nem csinálsz túl sok igazán hasznosat? Pihenj, kapcsolódj ki, és pótold be a fontos dolgokat holnap. És végül halak, ma csalódott lehetsz, mert talán a munkáddal, karriereddel, de az is lehet, hogy a pénzügyeiddel kapcsolatban egy negatív élményt kell elviselned. Ha emiatt nem leszel túlságosan motivált, az nem csoda. De mi lenne, ha kesergés helyett inkább meglepnéd valamivel magadat? Vásárolj magadnak valami szépet, hogy enyhítsd a fájdalmat. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
5: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Lépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
1: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
0: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Az időjárásról.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Egyrészt folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a Cegli Idél kedvenc dalaival, hamarosan pedig foglalkozok a mai nappal, azaz június 29-ével, hétfővel. Tartsanak ezért is
0: velem. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban. Hiába

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretett tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzen bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.

Június 29-e van a mai napon, a Pálok és a Péterek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalome és Titta nevű ismerőseiket is. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter, héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus kéfa kéfás volt, ennek görög fordítása Petros név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. Mindent tudunk most már a Palikról és Petikről. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnap a zenészekkel, zenei évforduló, kamaradjon.

0: mondjuk a zenenaptár nem igazán hosszú, egy pár nevet azért mindenképpen meg lehet említeni. 37 évvel ezelőtt hunyt el Ihász Gábor dalszerző énekes, bátyja Ihász Kálmán olimpiai bajnok labdarúgó, unokatestvére pedig Delhusza John énekes. 1948-ban született Ian Paice dobos, a Deep Purple együttes tagja, egyébként nevüket Peter the Rose azonos című dalából vették át. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amelyet sokan a Led Zeppelin és a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek. A formációt ugyan hard rock zenekarként tartják számon, emellett azonban több zenei stílus is megtalálható a zenéjükben. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues rock, a klasszikus zene, valamint a korszak pop zenéje jellemezte. A 70-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat, mármint a Deep Purple. A mai napon azonban az a fontos, hogy a dobos 1948-ban ezen a napon született, azaz Ian Paice. Folytatjuk mindjárt egy fiú csapat oszlopos tagjával, velük kapcsolatban dalt is játszok, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan!

kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk. 1979-ben született ugyanis Richard Abedin Breen, vagyis ABS angol énekes, a Five fiú csapat tagja. A csapat tagjai voltak Scott Robinson, Richie Neville, G. Brown, ABS Breen, a születésnapos és Sean Conlon. 1997-ben írtak alá egy szerződést azzal a Simon Cowell-el, aki egykoron ugye összehozta a Spice Girls-t is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, úgy, mint a legtöbb európai országban is ismerték a nevüket Ázsiában, Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban és Oroszországban is. 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásukat, több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dal után. 2006-ban az eredeti 5 tagból 4-en megpróbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel, Richard Beckkel. 7 hónappal később az egyik hivatalos oldalukon közölték indokaikat, amiért ismét feloszlott a csapat, és ezzel még nincs vége, mert hogy tavaly újra összeálltak, hogy 5-en vannak-e vagy sem, azt én nem tudom megmondani, de azt el tudom mondani, hogy alakult meg a csapat. Bob és Chris Herbert, apa és fiú viszonyban lévő két férfi, egy olyan zenekart akartak alapítani, ami fiú csapatokat visszavinni a tégdet sikeres napjaira. Ketten megalapították a Five-ot azzal a céllal, hogy a mókás és a jó pop között állapodjon meg a stílusuk. Elmondásuk szerint nem akartak egy olyan együttest, aminek hihetetlenül egyszerű képe van. Céljuk az volt, hogy egy igazi csapatot hozzanak össze, s mivel a Spice Girls kapcsán már volt tapasztalatuk, nem jelentett gondot, hogy újra megcsinálják, így összeraktak 5 srácot, akik nem akartak egyéni karriert, csupán bandatagok lenni és énekelni. 1997-ben az egyik brit napilapban jelent meg a hirdetés, miszerint fiatal énekeseknek tartanak meghallgatást. Végül 3000 jelentkező közül választották ki azt a 14 embert, akiket esélyesnek tartottak. Végül kiválasztották közülük is a legjobbakat, mind az 5-öt, akit már emlegettem korábban. Úgyhogy a csapat létezik a mai napig, most azonban nem a jelennel foglalkozunk, hanem visszatekintünk a múltba, mégpedig egy dalnak köszönhetően.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. Lady.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az észak-nyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változó.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Azon a Benson Boone énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.

0: Nál. Az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonatközlekedése nagyon rossz állapotban van. Például a hidak közül 91-nek kritikus az állapota. Tovább javítják a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedését, jelentette be a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézy Dávid tájékoztatott júliustól első ütemben Érd, Bác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, valamint több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A tárca vezető emlékeztetett, korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézés biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, a vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke Bagyó Sándor, felhívta a figyelmet arra, a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszak torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiószást kívánok mindenkinek. Na meg remek hetet. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz kettőt a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, úgyhogy azt gondolom érdemes velem tartani. Meg hát ugye azt szoktam ilyenkor mondani, mert ez így lesz most is, hogy bizony a zenéké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben. Hallgassanak ránk!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokon hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás egy hideg front hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: Hallgatók, véget ért a mai plusz-minusz kettő. Indul a hétfő délután, mutatom, hogy mivel. Mindjárt játszom Dua Lipától a Houdini című dalt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
9: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma tetőzhet a hőség. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést az új kormány. Venezuelába utazik a baptisták mentő csapata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is

0: térségben. Bázisuk a Caracas-i magyar ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András. Bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep. Mindjárt jön egy beszélgetés, hamarosan az is kiderül, mi a téma, úgyhogy mindenképpen ezért is füleljenek ránk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatvári Gábor.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Immáron 85. része, és ebben a 85. részben 85. alkalommal beszélgetek Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével. Szervusz!
3: Szia! Hát azért a 85 az már elég sok.
2: Jól hangzik szerintem.
3: Gondolj vele, ennyit szerintem kocsmába se találkoztunk együtt.
2: Hát valószínű, hogy hát 83-84-szer maximum, de igen, rendben. De a 85. alkalom itt a stúdióban, ez egészen biztos, és ha néha-néha jöttek is vendégek, de te mindig itt voltál azért természetesen, és majd a későbbiek során egyébként lehet, hogy tényleg jönnek majd vendégek, már úgy pedzegettük ezt a témát négy szem közt.
3: De van, most erre... van, akit remélhetőleg sikerül befűznöm.
2: Igen, na, majd erre kitérünk, amikor aktuális lesz. No, hát olyan dolgokról beszélünk, amikről már beszéltünk természetesen, de azért egy picit jobban belelátunk majd. Vannak ezek a barna mezős beruházások, ugye ezekről is nem egyszer szó esett, és ez egy-egy település számára egy nagyon fontos kiugrási lehetőséget is jelenthet. Ezek ugye régi, már nem használt, általában ipari célra használt valamiféle objektumok, amikből aztán bármi lehet, lehet egy másik ipari objektum is, lehet esetleg egy lakónegyed is. Ezeket nagyon sok mindenre lehet használni. Most Budapesten, ugye, ami nagy port vert föl, sőt, országosan is mondhatni, az országos sajtóban is sokszor szerepelt Rákos rendező neve. Ugye ez egy nagy vasúti csomópont, aminek a jelentősége gyakorlatilag szinte megszűnt.
3: Vasútként,
2: de,
3: így
2: vasútként
3: van.
2: Igen, de azért azt a hatalmas területet, azt a sok-sok hektáros területet azért nem lehet csak úgy kidobni Budapestből. Tehát mostanában te elég közel kerültél ehhez a témához, milyen módon is?
3: Van a szerencsében volt részem, hogy az egyik nagy munkaadói szervezet képviselőjeként én tájékoztatást kaphattam a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsban arról, hogy hogyan is áll most jelenleg a ceglédiek által is sokat hallott Rákos rendezői beruházás. És szerintem azért érdekes a téma, mert amit ott mondjuk a főváros véghez visz, tapasztalatokat gyűjt majd a magyar állammal együtt, az fontos tanulságokkal szolgálna mondjuk Ceglédnek is, amikor a régi nem használt területek újrahasznosításáról, új életre keltéséről van szó. Vannak a világban erre jó példák, de hogyha tőlünk 60-70 kilométerre egy ilyen megszületik, az mégsem olyan, mint hogyha Bécsbe kellene elmenni, hát megnézni persze a jó példákat, bár a Településfejlesztési Szövetség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve az Urbavisszel együtt most éppen május 15-én Bécsbe szervez egy tanulmányutat.
2: De az nem baj, persze onnan is lehet tanulni, meg hát lehet New Yorkból is tanulni, meg Melbourneből is, vagy akárhonnan.
3: Így van.
2: Biztos, hogy vannak erre példák ott is. De ezek a területek, ezek már lepusztultak meg minden, ettől függetlenül rettentően értékesek.
3: Igen, és Rákos rendezőnél annyit pontosítanék, hogy a rendező pályaudvari funkcióit vesztette el gyakorlatilag 1990 után. Előtte, ugye még a 20. század elején ezt azért eléggé intenzíven használták, most már rendező pályaudvarként szinte alig, mert a MÁV ezekre a funkciókra leginkább átköltözött a Ferencvárosi rendező pályaudvar a 9. kerület között. És itt van most egy 85 hektáros terület.
2: Az szép.
3: Ami pont két kerület határán van, a 14. kerület Zugló, ezt ugye ceglédiek is sokan ismerik, sokan ott szállnak le a vonatról a zuglói pályaudvaron, másik oldalon pedig a 13. kerület határolja.
2: Angyalföld.
3: Így van, Angyalföld. A kettő között teremthetne összeköttetést. Egyébként pedig az átmenő vasúti forgalomban azért ez továbbra is jelentős.
2: Persze, hát a sínek azért maradtak, vagy legalábbis egy részük mindenképpen ott marad.
3: Így van, és... tudod, az agglomeráció egy részéből arra felé jönnek be. Adott esetben ott is szállnak le, jelenleg nagyjából vállalhatatlan körülmények között az ingázók, de megy erre nemzetközi vasúti kapcsolat is, tudod, észak-észak irányba.
2: Na most, ahol van vasút, oda lehet sok mindenben gondolkodni, mert ez hasznos lehet például akár egy ipari fejlesztés szempontjából is, de akár lakópark építése szempontjából is, hogyha olyanok laknak ott, akik éppen szeretnének utazni is, tehát akkor közel van a közlekedés, közel van a vasút. Melyik irányban indul el a főváros ezügyben most?
3: És semmiképpen nem az ipari újrahasznosítás irányába, hanem az elképzelés az, hogy egy olyan új városnegyed jöjjön létre, ahol jelentős, akár 20 hektárt meghaladó zöld felület park is van.
2: Aha, nem mindegy, igen.
3: Üzletek, iroda, egységek, és természetesen lakhatás. Az előzetes tervek szerint ennek ráadásul 20%-a az épülő lakásoknak ilyen úgynevezett megfizethető lakhatás lenne.
2: Ez jó hangzik.
3: Igen. Ami kimondottan akár arra is lehetne, hogy akik a fővárosi önkormányzatnál, cégeinél, egészségügyben dolgoznak, tehát akik a város működését biztosítják a mindennapokban, nekik lehessen valamiféle kedvezőbb lakást nyújtani. Természetesen ilyenkor az a kérdés, hogy hogyan indul el egy ilyen nagy fejlesztés. Ez azért már maga az előkészület is több év. De fontos, hogy amire talán itt is utaltunk már többször, hogy nem kell, hogy egy önkormányzat ezt mind saját forrásból csinálja, persze, mert hogyha ezt mondjuk Magyarországon így próbálnánk, akkor valószínűleg 120 év alatt sem lenne kész, hiszen azért az önkormányzatok nem olyan gazdagok feltétlenül forrásokban, és a fővárosi önkormányzat is a mostani elképzelések szerint abban gondolkozik, hogy a magán, a piaci ingatlan fejlesztőkkel együtt, igen, egy kiszámítható üzleti pénzügyi modellben valósítja ezt meg, de nem úgy, hogy az ingatlan fejlesztő diktáljon,
2: aha,
3: hanem először, akkor jó egy ilyen városnegyed rehabilitáció, vagy akár egy új városnegyednek az építése, hogyha előtte az önkormányzat készít egy mestertervet. Ebben lehet természetesen egyeztetni piaci szereplőkkel.
2: Nyilván, igen.
3: De az, hogy nagyjából hol milyen funkciók legyenek, milyen arányok legyenek, azt az önkormányzatnak, a településnek, a városnak kell eldöntenie, pontosan azért, hogy ne jöjjenek létre olyan fejlesztések, ami csak néhány ingatlan fejlesztőnek jó, de nincsen ott a környéken elég szolgáltatás, nincsen megfelelő közösségi közlekedés, és nincsenek mondjuk zöld felületek sem.
2: Hát az egészet át kell gondolni, persze. Igen, nézzen, ez egy bonyolult folyamat, de hát nyilván a városok is valamikor csak úgy épültek föl, hogy azért ezeket a dolgokat biztosítani kellett, ma meg már nyilván hát nem csak a vízvezetékről, meg a villanydrótról van szó, hanem azért ennél kicsit összetettebb a problémakör.
3: Így van, különösen, ahogy egyre inkább a városokban, a nagyvárosokban a technológia az új lehetőségeket nyit. Most, amiket mondtál, közmű, vagy akár a parkolóhely, ezek ilyen alapdolgok, és nyilván parkolóba vagy tárolóba beleértjük itt akár az elektromos kerékpároknak, sima kerékpároknak, rollereknek szánt dolgokat is, de mondjuk, ha azt veszed a jövő településein, szükség lesz egyébként adott esetben akár drón leszálló helyekre is.
2: Igen.
3: És ez a napi valóság.
2: Igen. Most kicsit még mosolygunk rajta, de...
3: Így van, gondolj bele, a drónos, igen, csomagszállításokat hogy fogják megoldani, hogyha nincsen a társasházakban olyan landoló hely, ahova be tudnak menni.
2: Hoppá.
3: Mondjuk a drónok, mert hogy drónos házhoz szállítás egyébként már van kísérleti jelleggel más országban.
2: Igen.
3: Na. Ahogy egyébként légi közlekedés is ilyen egyszerű elektromos, több rotoros tesztelik mondjuk az Arab-félszigeten, néhány szerencsés gazdag településen, de hogy a jövőbe mutató fejlesztéseknél akár az ilyenekre is készülni kell, hogy ne utána kelljen átalakítani.
2: Hogyne, hát ez olyan, mint teszem azt mondjuk a mobiltelefon, hogy valamikor tényleg csak a kőgazdagoknak volt mobiltelefonja, most meg már a kiskutyának is van jóformán. Ugye?
3: Így van, és régen, ugye? Ha még emlékszem, mondjuk akkor más technológia volt, de akkor az ember lehetett nagyon ütni, akkor a telefonok voltak, igen, annak ideje, amíg emlékszel.
2: Igen, igen, és most sokkal modern és gyakorlatilag mindenki számára elérhetőek. Ugyanígy lesz ez a drónokkal is akár, vagy más repülőcuccokkal, repülőautókkal, már ugye, mint ahogy említetted, ezekkel is kísérleteznek. Na, de még egyre Rákos rendezőn nem terveznek, gondolom, ilyen repülőautós parkolókat.
3: Ott még nem tartunk, most először majd a mesterterv készül el, de ami nagyon fontos ebben még, és ez minden városnak tanulság, hogy ugyanúgy, ahogy akár Bécs vagy a főváros tervezi, ütemezetten valósulnak meg ezek. Nem 2-3-4 év alatt az összes fejlesztés, hanem ezeket ütemezni kell, hogy hogyan, milyen sorrendben épített ki az utcákat, az épületeket, mert hogy akkor tudod kezelhető méretű beruházásra mondani.
2: Meg fontos, hogy hogyan csatlakozik ez a már meglévő, körülötte lévő városhoz. Ugye?
3: Így van, ez egy elsődleges szempont, én úgy látom most a fővárosi önkormányzatnál, hogy ne egy ilyen zárt enklávé jöjjön létre, igen, magas kerítésekkel, hanem egy nyitott a különböző környező településrészek között kapcsolatot teremtő városrészként. És ami nagyon érdekes még nekem, az egy ilyen kicsit ilyen emberi dolog, azért a Rákos rendezőről lehet azt hallani, hogy hú, hát ez egy szeméttelep, stb. És van rajta elhelyezett hulladék, az biztos, de hogy az évek alatt már-már értékesnek tekinthető növénytársulások is kialakultak. Egyébként ezen a nagy területen.
2: Érdekes.
3: Ez egy érték, és azért, hogy ez megmaradjon, és meg is szeressék az emberek, a fővárosi önkormányzat igyekszik őket bevonni, és az elején ilyen nagy pénzbe nem kerülő, de a területhez kötődést erősítő kis kezdeményezéseket csinál. Ami azt jelenti, hogy ha a közösség, a környező közösség nyitott rá, akkor mondjuk létrejöhet egy kutyafuttató,
2: például
3: közösségi kert, azért, hogy az emberek megszeressék ezt a területet, magukénak érezzék, sőt, aztán később már adott esetben ők maguk legyenek a szószólói annak, hogy legyen zöld felület megfelelő mennyiségben, igen, és hogy bizonyos részei ilyen formán maradjanak meg. És ez egy szerintem jó előremutató gondolkodás, amiből
2: abszolút
3: később Cegléd is tanulhatna.
2: Na azért Ceglédet mindenképpen hozzuk be, mert nagyon fut a műsoridőnk, és nézzük, hogy milyen tanulságokat szűrhetünk le, mondjuk majd ott a Rákos rendező környékén, vagy éppen ott magában történő munkálatokból, mit tudunk mi ellopni onnan ötletet ide Ceglédre.
3: Először is funkcióját vesztett vasúti területek. Ilyen Cegléden is van.
2: Van.
3: Ez a ceglédi vasútállomástól északra, Szűcstelep felé eső területnek a jelentős része. Az egy funkcióját vesztett, időnként hulladéklerakásra szolgáló terület. Érdemes ezekkel kezdeni valamit. Ami fontos, hogy érdemes egy mestertervet kidolgozni, és utána ütemezetten akár helyi ingatlanfejlesztők, építőipari vállalkozók bevonásával elkezdeni, lehet ez akár közös projektcégben is, a fejlesztést. Fontos szintén a lakosság bevonása. Már az elején mit szeretnének, mi a probléma, hogy lehetne jobb.
2: Igen.
3: Nem érdemes az emberek nélkül kezdeni ezt, hiszen annál nagyobb lesz az ellenállás később, ha valamit meg akarunk változtatni. Igen. Ha valamit meg akarunk változtatni, általában az mindig ellenállás szül.
2: Valahol mindig lesz ellenállás, de jó, ezt is tudni kell kezelni nyilván.
3: Így van, de ha valamihez hozzászoktunk, akkor még ha nem is jó, nehezen változtatunk. Ha valaki megszokta, hogy ott van egy susnyás, akkor fél attól, hogy de mi lesz, hogyha nem lesz ott. Ez egy természetes, igen, emberi reakció. De ha azt nézzük, mondjuk van a városnak másik ilyen területe is, amiről talán kevesebbet beszéltünk, ez a Köztes utca környéke, Cigletér, stb. Ez is alkalmas valamilyen jellegű fejlesztésre.
2: Már voltak is ilyen pedzegetések ott a Bede környékén például, ugye ott is már ilyen kis lakóparkszerűség kezdett kialakulni, tehát vannak ilyen elképzelések.
3: Így van, és a város egyensúlyának szerintem fontos is lenne, hogy ne az öreg szőlő épüljön be és terjeszkedjen nagyon hosszan elnyúlva nyugat felé a város, különösen azért, mert arra felé van természetvédelmi terület is, tehát a Pesti úttól délre egyébként sem nagyon lehet bármit csinálni, különösen nem nagy terheléssel járó funkciókat. Éppen ezért, hogyha van bővülés, akkor az egyensúly megőrzése érdekében érdemes a keleti városrészt fejleszteni.
2: Igen.
3: Ott adott esetben akár szolgáltatásoknak megfelelő parcellázás kialakításával is, hiszen ha megnézed az Alszegi úttól mondjuk keletre,
2: igen,
3: hogy hol tömörülhetnek szolgáltatások, hol vannak, nem nagyon látsz, egy ilyen hosszan elnyúló kertesházas övezetet látsz, túl sok szolgáltatás nincsen, a legközelebbi, mihol sűrűsödnek, az a Kőrösi út, déli
2: ott
3: út
2: körül, igen,
3: kereszteződés, igen, illetve a Béketér környéke, vagy a kórháznak a környéke. De ez azt jelenti, hogy ha valaki amúgy akár nagyobb bevásárlást akar csinálni, vagy ügyet intézni, az mindenképpen bekényszerül a városba,
2: igen,
3: a város felé, hogyha nem
2: igen,
3: a
2: igen,
3: kisebb üzletek felé akar menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a keleti város részben például lehetne lehetőség, és rá is férne, hiszen tudjuk, hogy mondjuk a Köztes utca környéke, vagy a Kékkő utca,
2: igen,
3: környéke, az részben egy ilyen leromlott, ott egy ilyen kettős folyamat van, vannak jó új építések, meg vannak olyan leromlott házak, ahol a lakókkal is probléma van, panaszkodnak a környékbeliek, sok az illegális hulladék is, miközben egyébként látom, hogy a végrehajtások azok azon a környéken mennek, árverezik el, vagy legalábbis megpróbálják az ingatlanok egy részét, sajnos ez sokszor csak résztulajdon, ezért nem lehet mondjuk szanálni úgy teljes egészében azt a részt.
2: Összetett dolgok ezek, de szép feladat egyébként azok számára, akik ebben benne vannak, és szép feladat erről beszélni is, de most éppen ennyit tudtunk erről beszélni. Mindenféleképpen fogunk még ezekről a barna mezős beruházásokról is beszélni, amelyekben nagyon sok zöldről is szó esett egyébként.
3: Így van, barnából zöld.
2: Így van, ez egy jó irány, sőt, szinte egy jelszónak is jó lehetne, és majd akkor innen folytatjuk ezt a témát, de természetesen más témák is előjöhetnek itt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Ez volt a 85. rész, Szebeni Dávidnak köszönjük szépen, és akkor innen folytatjuk a 86-ban.
3: Szatyi élmény volt, köszönöm!
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretett tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem,

0: előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróság van a vadállomány számára, megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az abonyi fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Kóbor Léna, írja a borsonline.hu oldal, saját elmondása szerint eleinte komoly fenntartásokkal kezelte az internetes ismerkedést, ami miatt párjával is sokáig tartott, míg eljutottak az első randig. Ugye Kóbor János az Omega énekesének lányáról van szó. Csak viccként kezeltem, ha valaki az interneten írt rám. Szerintem az online ismerkedés nem személyes, és hiányzik belőle az a romantika, ami ránk jellemző. Krisztiánnal emiatt telt el egy év az első randinkink. Ezt a Hot magazinnak Kóbor Léna énekesnő, mert hát most már így kell apostrofálni őt. Eleinte Kóbor Léna párja, Baló Krisztián sem gondolta, hogy a kapcsolatuk komolyra fordulhat, hiszen csak közösségi oldalakon reagáltak egymás posztja. Egyikünk sem hitte, hogy ebből lehet valami, egyszer csak azt éreztem, hogy Léna nagyon tetszik, és arra gondoltam, mi lenne, ha átlépnénk az üzengetést, így elhívtam randizni. Az elutasítástól nem féltem, mivel aki ismer, azt tudja, hogy nem sok helyzettől riadok vissza. Különböző személyiségek, de éppen ez az, ami működteti kapcsolatukat. Ha röviden szeretnék fogalmazni, akkor én vagyok a nyugodtabb kettőnk közül, mondta Léna, én pedig türelmetlen vagyok, vágta rá Krisztián. Léna nagyon szenvedélyes és érzelmes, sokszor sír örömében, mindent nagyon mélyen él meg. Ez nekem nagyon tetszik, és tanít arra, hogy így is lehet élni. Én nehezebben mutatom ki az érzéseimet, de amióta együtt vagyunk, ebben is fejlődtem. A kapcsolatuk alappillére a kölcsönös bizalom és az, hogy feltétel nélkül isznek a másikban. Közös a jövőképünk, a mindennapjainkat is együtt töltjük. Szerencsére nincs sok problémánk, de ha mégis adódik, együtt oldjuk meg. A rossz tulajdonságokon lehet csiszolni, és mi annyira szeretjük egymást, hogy képesek vagyunk változni a másikért, tette hozzá az énekesnő párja. Ha szóvá teszem, hogy nem tetszik a viselkedés, de látszik rajta, hogy szeretne változtatni, hiszen egyikünk sem akarja, hogy problémák közénk álljanak. Az énekesnő azt is elárulta, hogy náluk nincs helye a szőnyeg alá söpört vitáknak. Képtelen vagyok tovább lépni, ha egy problémát nem beszélünk meg. Már a kapcsolatunk elején megbeszéltük, hogy úgy nem fekszünk le, ha valami kimondatlan maradt. A fiatalember azt is elmesélte, melyek azok a vonások Lénában, melyek miatt felnéz rá. Nagyon tetszik, hogy céltudatos. Ez engem is motivál, hogy minden nap tegyek valamit a céljaimért. Általa váltam igazán romantikussá, hiszen az a gyermeki boldogság, ami egy-egy meglepetéssel sugárzik belőle, a legnagyobb ajándék számomra. A szerelem Linára is rendkívül jó hatással van, párja oldalán kivirágzott. Szeretem, hogy Krisztián szinte minden nap szavakba önti, miért tart engem értékesnek. Ez a fajta támogatás hihetetlenül megerősít a nőiességemben, és minden alkalommal óriási magabiztosságot ad, mesélte Kóbor János lánya, Kóbor Léna. Minden történet így kezdődik. Bezonyám a borsonline.hu oldal velük is foglalkozik. Szegény!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-t. Ön most a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Újabb viharfelhők gyülekeznek LL Junior magánélete felett, legalábbis a legfrissebb internetes nyomok és a rajongói találgatások erre engednek következtetni. Bár hivatalos megerősítés még sem a zenész, sem a párja részéről nem érkezett, a sas szemű követők már is kongatják a vészharangot Frey Timi és az énekes kapcsolata miatt. A gyanúra az adott okot, hogy a szerelmesek hirtelen kikövették egymást az Instagramon, ráadásul a csinos lány profiljáról látszólag nyomtalanul eltűnt minden olyan közös fotó, amely eddig a boldogságukat hirdette. Bár egyelőre senki sem tudja biztosan, hogy végleges szakításról, vagy csupán egy hevesebb vitát követő átmeneti mosolyszünetről van-e szó, a bulvárai és kommentelők már is készténként kezelik a különválást, és elárasztották a közösségi oldalakat a jobbnál jobb beszólásokkal. Sokan azonnal párhuzamot vontak a zenész korábbi, meglehetősen viharos kapcsolataival, és záporoztak az ironikus megjegyzések a feltételezett újabb szingli státuszra. Akkor most már ő is csatlakozhat Blankához és Kingához kávézni, viccelődtek hozzászólók, utalva Körtvényesi Kingára és Dárdai Blankára, akik szintén megjárták már az előadó művész melletti érzelmi hullámvasutat. Nem véletlen, hogy a követők ennyire gyanakvóak és hajlamosak azonnal a legrosszabbra gondolni, hiszen jól emlékeznek még a rapper korábbi szerelmi forgatókönyveire, különösen a Dárdai Blankával való kapcsolataért meg számtalan mélypontot és magaslatot az elmúlt években, ami miatt a nagy közönség már meg sem lepődik az ilyen jellegű internetes drámákon. Blankával is ugyanez volt, összejöttek, meg szakítottak 500-szor, kész szappanopera, írta egy másik követő, rávilágítva arra, hogy Junior szerelmi élete gyakran követi a se veled, se nélküled mintát, ahol a nagy békülésket menetrend szerint követik a hasonló szakítási pletykák, hogy Timi és a zenész esetében valóban pont került-e a történet végére, azt az idő, és valószínűleg maguk az érintettek fogják eldönteni. LL Juniorral is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Hetlét Rádió. FM 92.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
10: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
10: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
10: Itt Cegléden az Open Campers-től.
11: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
12: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél. A biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, észak-nyugati szelet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik felvétellel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
10: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a hőség. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Gyérítik a szúnyogokat az ország több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsáztak,

0: 13 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, még ebben az ők 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András, tartsanak velem. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, június 29-ével tartsanak velünk. Szeglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
3: Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do.

0: kedves hallgatók, június 29-e van a mai napon, a pálok és a péterek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz, Szalome és Titta nevű ismerőseiket. És a pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter, héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus kéfa kéfás volt, ennek görög fordítása Petros név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. Mindent tudunk most már a Palikról és Petikről. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a zenenaptár nem igazán hosszú, egy pár nevet azért mindenképpen meg lehet említeni. 37 évvel ezelőtt hunyt el Ihász Gábor dalszerző énekes, bátyja Ihász Kálmán olimpiai bajnok labdarúgó, unokatestvére pedig Delkusza John énekes. 1948-ban született Ian Pace dobos, a Deep Purple együttes tagja, egyébként nevüket Peter the Rose azonos című dalából vették át. A stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amelyet sokan a Led Zeppelin és a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek. A formációt ugyan hard rock zenekarként tartják számon, emellett azonban több zenei stílus is megtalálható a zenéjükben. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues rock, a klasszikus zene, valamint a korszak pop zenéje jellemezte. A 70-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat, mármint a Deep Purple. A mai napon azonban az a fontos, hogy a dobos 1948-ban ezen a napon született, azaz Ian Pace. Folytatjuk mindjárt egy fiú csapat oszlopos tagjával, velük kapcsolatban dalt is játszok, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: FM 92.5

0: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk. 1979-ben született ugyanis Richard Abedin Breen, vagyis ABS angol énekes, a Five fiú csapattagja. A csapattagjai voltak Scott Robinson, Richie Neville, G. Brown, ABS Breen, a születésnapos és Sean Conlon. 1997-ben írtak alá egy szerződést azzal a Simon Cowell-el, aki egykoron ugye összehozta a Spice Girls-t is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, úgy, mint a legtöbb európai országban is, ismerték a nevüket Ázsiában, Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban és Oroszországban is. 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásukat, több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dal után. 2006-ban az eredeti 5 tagból 4-en megpróbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel, Richard Beckkel. 7 hónappal később az egyik hivatalos oldalukon közölték indokaikat, amiért ismét feloszlott a csapat, és ezzel még nincs vége, mert hogy tavaly újra összeálltak, hogy 5-en vannak-e vagy sem, azt én nem tudom megmondani, de azt el tudom mondani, hogy alakult meg a csapat. Bob és Chris Herbert, apa és fiú viszonyban lévő két férfi, egy olyan zenekart akartak alapítani, ami fiú csapatokat visszavinni a tégdet sikeres napjaira. Ketten megalapították a Five-ot azzal a céllal, hogy a mókás és a jó pop között állapodjon meg a stílusuk. Elmondásuk szerint nem akartak egy olyan együttest, aminek hihetetlenül egyszerű képe van. Céljuk az volt, hogy egy igazi csapatot hozzanak össze, és mivel a Spice Girls kapcsán már volt tapasztalatuk, nem jelentett gondot, hogy újra megcsinálják, így összeraktak 5 srácot, akik nem akartak egyéni karriert, csupán bandatagok lenni és énekelni. 1997-ben az egyik brit napilapban jelent meg a hirdetés, miszerint fiatal énekeseknek tartanak meghallgatást. Végül 3000 jelentkező közül választották ki azt a 14 embert, akiket esélyesnek tartottak. Végül kiválasztották közülük is a legjobbakat, mind az 5-öt, akit már emlegettem korábban. Úgyhogy a csapat létezik a mai napig, most azonban nem a jelennel foglalkozunk, hanem visszatekintünk a múltba, mégpedig egy dalnak köszönhetően.
1: Ceglédrát!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az észak-nyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, észak-nyugati szelet.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Jön Purple Disco Machine és a Sofia the Giants közönse az In the Dark. Nem sokára maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Folytatódik a hőség. Drámai a rossz helyzetben találta a költségvetést a kormány. Csoportos létszámcsökkentés várható a Richternél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. A politikus emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerület

0: medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, remélem velem tartanak. Igen, folytatjuk a dalokkal, milyen meglepő, nem? Egy kereskedelmi rádióban már csak így megy ez. Jönnek a fontos hasznos infók, programajánló és lapszemlének köszönhetően. Visszatekintünk az elmúlt időszakra majd egy kicsit. Tartsanak velem!
1: Te

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lép életbe az önkormányzati hivatalban. Ma és holnap kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Kérjük, figyeljék a híradásokat, csak a legszükségesebb mértékig tartózkodjanak a szabadban. Megértésüket tisztelettel köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is lapszemlézünk a borsonline.hu felületről. Ajánlok most olvasni valót. A házasság első látásra Jagica Petije a műsor után Liza személyében találta meg azt a társat, akire mindig is vágyott. A fiatalok így nagyon hamar össze is költöztek, és már a közös jövőt tervezgetik, de most egy kisebb nehézséggel kellett szembesülniük. Jagica Peti párjának ugyanis egy váratlan beavatkozásra volt szüksége, ami miatt a vállalkozó otthon ápolta kedvesét, erről mesélt most a Borsnak. A házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja Jagica Peti. Ja, ő sztár, ezt nem tudtam, és kedvese Liza egy újabb fordulóponthoz érkeztek a kapcsolatunkban, de úgy tűnik, ezt az akadályt is sikerrel vették, és lassan tényleg úgy tűnik, hogy nincs olyasmi, amit ketten ne tudnának legyőzni. Lizánál volt egy ilyen nagy szervíz, ami miatt most lábadozik, de szerencsére már minden rendben van vele, nincs sok az aggodalomra. Én igyekeztem megoldani a 24 órás ápolását, amennyire csak tudtam. Nem mondom, hogy tökéletesen csináltam, de mindent megtettem, mesélte nevetve Peti. Egyébként váratlanul derült ki, hogy szükség van erre a kis karbantartásra, ha szabad így fogalmaznom, de nem volt annyira extra dolog tulajdonképpen, szóval csak örülök, hogy kiderült, és túl vagyunk rajta, vallotta be. Természetesen Peti számára egyértelmű volt, hogy szerelme mellett áll egy ilyen helyzetben, éppen ezért azonnal átalakította az időbeosztását is, amint kiderült, hogy szükség van erre a beavatkozásra. Ez a múlt hetünk második felében robbant be, és kicsit átírta a forgatókönyvet, amit terveztünk, mert egyébként hétvégén a Balatonon szerettünk volna vitorlázni, de ez nyilván nem így lett. Mostanra viszont tényleg sokkal jobb a helyzet, már Liza is tud jönni-menni, lejön velem kutyát sétáltat és hasonlók. Szóval tulajdonképpen két nap volt, ami durvább volt, és feküdnie kellett, azóta minden kezd visszatérni a normális kerékvágásba. Részletezte végig a történeteket, de pontosan miről van szó, hát az nagyon nem derült ki. Minden esetre, ha valaki egészséges, annak nagyon tudunk örülni. Kiszel Tünde neve évtizedek óta megkerülhetetlen a hazai celeb világban, hát sajnos ez így van. A Naptár Diva mindig is tudta, hogyan maradjon a figyelem középpontjában, és úgy tűnik, ez most sem történt másként. Egy ártatlannak induló strandfotója ugyanis akkora hullámokat vert az interneten, hogy rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg vele kapcsolatban, hogy erről. A képen Tünde egy nyári strandolós pillanatot osztott meg követőivel, hopp, látom a képet, sajnos. Figyelem azonban nem a napsütésre, a bikinire vagy a nyaralós hangulatra terelődött, hanem arra, amit sok internetező azonnal kiszúrt. Szerintük a média személyiség olyan mértékben szerkesztette az arcát, hogy szinte rá sem lehet ismerni. Hát nem lett sokkal jobb. A fotó hamar felkerült a Redditre is, ahol percek alatt beindult a komment cunami. Többen úgy vélték, a face-up túlzott használata miatt Tünde éveket, sőt évtizedeket fiatalodott a képen. Hogy miket írtak a kommentelők, hát vicceseket, azt érdemes elolvasni egyébként a borsonline.hu oldalon, vagy ha valaki követi Kiszel Tündét, akkor az ő internetes elérhetőségein. No, hát ennyit egyelőre, nem sokára folytatjuk.
0: FM 92 Őszeglét Rádió.
2: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldalal. Farkas Dénes szíve a Karnics Krisztivel való szakítása után újra foglalt. Tamási Nikó lett az új kedvese. A színész és a szinkron színész közel egy éve vannak együtt. Dénest a nézők többek között a Keresztanyú Bonifác atyájaként ismerhetik. A nyerő párosban teszik először próbára a friss kapcsolatukat a szerelmesek. Farkas Dénes és Karnics Kriszti, ő a Való Világ 11. évadának győztese, kapcsolata az alkoholfüggőség és a mindkét fél részéről jelenlévő pusztító életmód miatt futott zátonyra, hiszen 2022. májusában szakítottak. Az Exek csatája című műsorban együtt szereplő színész és valóságshow sztár korábban elárulták, hogy a hatalmas fellángulás nyomán Dénes megkérte Kriszti kezét, ám a jegyesség mindössze 3 napig tartott. A szakítás után mindkét félnek sikerült letenni az alkoholt, és évek óta józan életet élnek. A józanság, az egészség, a tisztaság, a rálátás, a szembenézés, a belátás, a kedvesség, a tisztelet, a szeretet, a nyitottság, nagy utak, nagy fájdalmak, nagy szenvedések, rossz döntések, szégyen, méltatlanság, önmagunktól menekülő időszakban megismerni egymást, de évek után kívülről magunkat látva kommunikálni józanul, zseniális. Felemelő, baráti, testvéri, igaz, őszinte, mély, büszke, kívánok mindenkinek az életbe hasonló utakat. Dénes, 200 plusz én, 300 plusz napja nem ittam egy kortyot sem. Az élet szép, fogalmazott Kriszti még tavaly nyáron. 38 éves színészre azóta újra rátalált a boldogság, és már nem titkolja, hogy kirabolta el a szívét. Az RTL sztárja közel egy éve jött össze az új kedvesével, Tamási Nikolettel. A kapcsolatukat már is próbára teszik, ugyanis benne lesznek a nyerő páros 2026-os évadában, amelynek a forgatása a napokban kezdődött. Nikolett egyébként elismert szinkron színésznő, aki már gyerekkora óta folyamatosan a hazai szinkron szakma aktív, foglalkoztatott szereplője. A hangját a nézők számtalan népszerű külföldi sorozat, anime és mozifilm állandó karaktereként ismerhetik. Ő volt például Rosita Espinosa, magyar hangja a 4. évadtól a 10. évadig. A szinkron stúdiók mellett a képernyőn is kipróbálta magát, az egykori Magyar Televízió Pipi tér című gyermekműsorának egyik műsorvezetője volt, velük is foglalkozik, mármint Dénessel és párjával a blik.hu felület.
0: Következzen egy friss

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.9.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a kelet-észak-keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, melyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán megérkezik a változás, egy hideg front hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég, az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok ideje lehet erős, viharos. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő, a délutáni órákban 24-31 fokot mérhetünk, a Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, a Dunától keletre még nagy területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, többfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.
1: Szegli.

0: elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rámagadnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel tehát Tali visz hall.
1: FM 92.5 Cegléden ez a sláger.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a hőség. Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
1: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtást.

0: Közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, így alakult. Töltsük együtt a következő szűk két órát, töltsék velem, hogyha tehetik. Ebben az órában némi hasznos, fontos információ jön majd a kiváló muzsikák mellett, a következő órában pedig egy beszélgetés egy énekesnővel, egy kevéssé ismertem, annál tehetségesebb énekesnővel beszélgettem. Nagyon szép estét, és hát remélhetőleg jó hűsörést, bár gyakorlatilag a hűsörésre maximum akkor van lehetőség, hogyha klimatizált helyiségben van az ember. Inkább azt mondom, hogy kitartást.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, 20 órakor indul majd az ügyelet, a patikát pedig a Szabadság tér 9 szám alatt találják meg, az ügyelet 22 óráig tart.

0: ahogy azt már többször is hallhatták, a magasfokú hőségriasztás következtében rendkívüli munkarend lépett életbe az önkormányzati hivatalban, miatt még holnap is kizárólag 8 és 14 óra között lesz ügyfélfogadás. Hát a ügyeket szeretnének intézni, csak 8 és 14 óra között lesz rá lehetőségük. Természetesen a párakapu ott van napközben a hivatal előtt, tehát az is segítség lehet, hogyha arra járnak ebben a hőségben, és figyeljék a híradásokat, figyeljék a kormány.hu per hőség oldalt, ott is sok hasznos információt találhatnak, például a hűsítő helyek listáját is megtalálják, melyek azok a klimatizált helyiségek, amelyek mindenféleképpen és minden körülmények között rendelkezésre állnak a hőségben.
1: Cegléd Rádió.

legtöbb településen csak figyelmeztetést adtak ki még egyelőre a vízszolgáltatók. Van egy-két település, vagy néhány település Pest vármegyében, ahol esetleg már korlátozást is bevezettek. Egyéb iránt Abonyban is egyes fokozatú vízkorlátozásról szóltak a hírek még délután. De az általános a figyelmeztetés arra hívja fel minden vízszolgáltató a figyelmet, hogy a napok óta tartó extrém hőség és a csapadék teljes hiánya következtében a vízfogyasztás nyilvánvalóan jelentősen megnövekedett. Ennek eredményeként sok településen, egyes részeken átmeneti víznyomás csökkenés, illetve vízszolgáltatás kiesés is előfordulhat, különösen a legnagyobb fogyasztású délutáni és esti órákban. Nyomatékosan kérnek bennünket, hogy próbáljuk mérsékelni a vízfogyasztásunkat, például a kertek locsolását lehetőleg halasszuk el, az autómosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységet lehetőség szerint szintén halasszunk későbbre, mellőzzük a medencék feltöltését és utántöltését, és ügyeljünk arra, hogy a csapokat ne hagyjuk feleslegesen folyni, valamint ha szivárgást észlelünk, azt mielőbb jelezzük, javítsuk, valamint mellőzzük a beton és térburkolt felületek locsolását, mosását. Minden egyes megtakarított liter ivóvíz hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan biztosított maradhasson a vízellátás. Erre hívja fel a figyelmet egyéb iránt például a Bácsvíz ZRT is. Azt már csak én fűzöm hozzá, hogy ettől függetlenül, hogyha szomjazó állatkát látunk, mindenképpen könyörüljünk meg rajta, és segítsünk neki egy kicsit. Sajnos nagyon sokszor látni azt, hogy elmegyünk, pedig mellettük pedig tényleg egy kupaknyi víz, vagy egy picike kis víz is milyen sokat jelenthet nekik. És arról már nem is beszélve, és remélem, hogy ezt nem is kell mondani, hogyha szomjazó embert látunk, akkor ne is habozzunk egy pillanatig sem. Ez is elmúlik majd. A forróság sem tart örökké.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt a Szabadság téren, viszont az emlékkoncert már teltházas.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kovalszky, meg a Vega otthon, édes otthon, ezt volt itt a 92-ten, és ha már otthon, akkor hamarosan néhány praktika jön majd, hogyan lehet otthonunkban a hőséget kicsit mérsékelni, vagy legalábbis hatását, vagy az érzetet csökkenteni. Néha gyakorlatilag a fok az nem egy, egy jotány, egy picikét, egy millimétert sem lentebb, de úgy érezzük, mint hogyha hűvösebb lenne. Nos, hát jön néhány praktika majd Morsi után. Ha lemegy a nap, ezzel itt a 92-ten.
1: Cegléd Rádió FM.

0: Szóval hőség gyakran észre sem veszük, de mi magunk is emeljük a belső hőmérsékletet felesleges tevékenységekkel, és most átugrottam azt a részt a cikkben, amit egyébként a pénzcentrum.hu közölt, amikor arról ír, hogy hogyan sötétítsük be a lakást, és ehhez hasonlók, az már tényleg annyira alapszint, úgyhogy azt inkább ugorjuk most, és igazából a következőkből is jó néhány, de... Felejtsük el a sütőt és a főzőlapot, egy félórás tésztafőzés vagy sütési szaunává változtathatja a konyhát. Kánikula idején keressük a főzés nélküli recepteket, vagy ha muszáj, főzünk éjszaka vagy hajnalban. Érdemes előre feltankolni a nyárra előre lefőzött, csak melegítést igénylő ételekből. Ezeket készítsük el, amikor épp nincs kánikula, illetve hidegen fogyasztható ételötleteket is gyűjthetünk előre, gazpacsók, saláták, szendvicsek, hideg gyümölcsleves. Aztán érdemes áramtalanítani mindent, kapcsoljunk ki és húzzunk ki a konnektorból minden felesleges eszközt, tévét, számítógépet, laptopot, töltőt, kenyérpirítót, mikrot, vízforralót, mert ezek standby módban is hőt termelnek, ne égessük feleslegesen a villanyt sem. Zárójelbe itt jegyezném meg, hogy bevallom őszintén, engem a melegnél sokkal jobban zavar ez a sötét, mert mint hogy kapcsoljuk az összes lámpát, lehúzzuk a redőnyöket, és mint a vakondok úgy kell, hogy éljünk, mert nyilván nem. És nyilván ebben van azért egy olyan berögződés is, hogy a régi típusú villanykörték azért még melegítettek, jobban, sokkal jobban, de akkor is. Szóval ez a vakond üzemmód engem néha jobban zavar, mint a meleg, de hát ez van, nem tehetünk ellene mást igazából. Vegyünk vissza a teljesítményből, ha valaki otthon van home office-ban, nyilván nem kapcsolhatja le a laptopot teljesen, sokan viszont nem tudják, hogy a laptop, PC is akkor melegszik túl, ha túlterheljük a sok nyitva hagyott böngészőablakkal, feladattal, elmentetlenül órákig szerkesztett fájlokkal. Figyeljünk oda, ne pörgessük a processzort feleslegesen, mert fűtünk vele. Vegyük vissza a hűtőn is a fokozatot, illetve a boileren mindent, ami szabályozható. Tartsunk kis teljesítményen. Nos, jön majd még egy-két praktika, lecsak zenék után.
1: Információ első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Vissza hát a filléres praktikákhoz. Házi munka. Na, vasalást halasszuk el hűvösebb napokra, viszont érdemes mosni és bent teregetni. A párolgó, száradó ruhák hűtik a lakást. Ugyanígy hagyjuk a porszívózást, ami hőt termel, inkább mossunk fel, ami hűt. Vigyük ki a szemetet, és ne rohasszunk más se a lakásban. A hűvösebb hónapokban nem is tűnik annyira fel, mennyi hőt tud fejleszteni a kukában aszalódó, rothadó zöldségek, gyümölcsök héja. Aki megteheti, ugyeljen a komposztálásra, aki nem, az vigye le sűrűbben a szemetet. És kerüljük a nyílt lángot, talán felesleges is mondani, de hőségben semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, füstölőt, vagy égessünk más dolgokat. A szabadban szintén kerüljük most a nyílt lángot, legyen az gáz, rózsa vagy tűzrakásfával. Több vármegyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben, bemegy az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik, sőt, azt hiszem, talán már országszerte. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként térképen lehet látni, hogy hol van érvényben a tilalom. A saját kedben nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és szerintem úgy nagyon nem is vágyik rá senki, hogy ott üljön a tűz mellett. Aztán jön majd egy-két praktika még a párolgásra, a pároloktatásra, ami szintén nagy segítség lehet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 1925 Cegléd Rádió!

0: Jó, jönnek át a vízesés textiles praktikák, a párolgás hőt vonal a környezetéből, amit érdemes kihasználni a belső terek hűtésére. Tehát a párolgó víz nem csak a száraz levegőre jelent megoldást, hanem hűt is. Így például terítsünk vízes lepedőt a nyitott ablak elé, de nyilván nem a nappali legmelegebb órákban, vagy a ventilátorra. Így a beáramló levegő érezhetően hűvösebb lesz. A benti teregetés is hasonló elven hűti a szobát. Permetezzük a szobanövényeink levelét vízzel a helyet, hogy a gyökeret locsolnánk. Nagy tálakba tehetünk vizet a lakásban, esetleg jeges vizet is, ami magától párolog. Ha szeretnénk, tehetünk bele illóolajat is, nyáron a hűsmenttól, eukaliptusz, teafaolaj ajánlott, van otthon teafaolajam. De jó! Szőnyegek száműzetése, a vastag szőnyegek gyűjtik és sugározzák a hőt, ráadásul szigetelik a padlót. Nyárra érdemes ezeket felcsavarni és eltenni. Ez igaz lehet nehéz, por és forróság vonzó függönyökre, ágytakarókra és más lakástextilekre is. Aztán estére tegyük a lepedőt vagy a párnahúzatot egy zacskóban a hűtőbe vagy a fagyasztóba, így sokkal könnyebb lesz az elalvás a forró szobában. Érdemes a padlóhoz közelebb aludni, akár matracon, mert ott mindig hűvösebb a levegő, nem mellesleg, ezt már én teszem hozzá, a hátnak is nagyon jó. És hideg fekhely, sokan nem tudnak jól aludni a melegben, ezért ajánlott megkeresni a legmegfelelőbb klímájú pontot a lakásban. Az alváshoz költözünk le a padlóra, mert ahogy már a korábban körülbelül 3,5 másodperccel ezelőtt említettem, lent mindig hűvösebb a levegő, mint a magas ágyakon, pláne a galériákon. És fontos a testhőmérséklet hűtése kívülről és belülről is, ez jön majd a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Nos hát, ahogy említettem, ha lakást nem tudjuk tovább hűteni, a saját komfort érzetünkön még javíthatunk. A saját testhőmérséklet hűtésére vannak külsőleges és belsőleges praktikák is. Ígyunk nagyon sok vizet, mentás limonádét, és kerüljük az alkoholt, koffeint és a cukros italokat. Fogyasszunk hűsítő ételeket, dinnyét, citrusfélét, uborkát, cukkinit és fűszereket, azok közül mentát, koriandert, bazsalikomot, ánist, ilyen leveseket. Tegyünk jégkrémet, ígyunk jeges italt. Aztán itt a fürdés, vegyünk gyakran hűvös zuhanyt, vagy váltott hőfokú zuhanyt, esetleg hűvös kádfürdőt, alkalmazunk hidegvizes borogatást a nyakon, csuklon vagy a homlokon. De itt van a lábfürdő is, a meleg lakásban home office-ból dolgozók egyik nagy segítsége lehet a jeges lábfürdő mentával vagy illóolajokkal, miközben ázik a lába jeges vízben, lehet ugyanúgy dolgozni, meeting közben sem látszik, mégis hosszan nyújt hűvösebb hőérzetet, mint például egy zuhanyzás. Sok minden nem kell hozzá, lábmérettől függően egy nagyobb tál, felmosó vödör vagy lábos is megteszi. És itt van a haj és a szőrzet, a hosszú olyat szigorúan fogjuk fel, és konttyal távolítsuk el a fejtől, hogy a legkevésbé melegítsen, érdemes a vágást is megfontolni, mármint a levágatását, ami igazán igaz a szakára is, nyilatkozzunk meg a nyárra. És talán mindenki tudja, kerüljük a meleg textileket, mint a gyapjú, némely ruhába csak belecsempészik a 10% gyapjú, de rengeteget számít, könnyű ruházattal, például mint a lent készüljünk a forróságra, ha pedig bent kell dekkolnunk, nyugodtan vetkőzzünk neki, ha ez senkit sem zavar, ha nagyon melegünk van, viszezzük be a ruhánkat, és úgy vegyük fel. És van egy pszichológiai hadviselés is a meleg ellen, fontos, hogy megfelelő mértékben fogyasszuk a híreket arról, mennyire lesz meleg, és ez milyen veszélyekkel jár. Egy ponton túl ugyanis nem jutunk újabb információhoz, csak stresszeljük magunkat a hírekkel a hőségről. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők egyébként a Katasztrófa Védelem által működtetett ingyenesen letölthető vész applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre, közben viszont nem áraszt el feleslegesen hőségről szóló hírekkel. Cegléd Rádió.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indítjuk a következő órát egy olyan dallal, amit a legtöbben, azt gondolom, az Éhezők viadala című filmből ismerhetnek. Hát ez nem feltétlen az Éhezők viadala, ami mozzajlik, hát itt egészen más történet, de a dal jó, szerintem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
1: Az időjárásról.
5: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, egyben az utolsó is, amit együtt töltettünk, ezek az esti műszakok valahogy gyorsabban letelnek, mint a vasárnapi 12 órák vagy 11 órák. Mind a kettőnek megvan a maga előnye. No, szóval a mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem, és hogyha velem tartanak, akkor egy beszélgetést hallhatnak majd. Egy énekesnővel beszélgettem a minap, egy olyan énekesnővel, akinek a nevét talán még, sőt nem talán, biztosan kevésbé ismerik, de én azt gondolom érdemes megjegyezni. Na, már is jön ez a beszélgetés, egy-két közös ismerés után.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Kedves hallgatók, ahogy megszokhatták, igyekszünk időről időre szó szerint új hangokat bemutatni itt a Cegléd Rádióban, és most is ez következik. A következő percekben az új hang, a friss hang, legalábbis nekünk friss, de majd megtudják, hogy tulajdonképpen ismerhetnénk. Jó lenne, ha már régebb óta ismernénk őt. Horváth Alíz, szia! A telefonvonal végén Horváth Alíz, tehát
1: szia! Szia, kedves Betty! Üdvözlök mindenkit, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Mert hogy azért is fogalmaztam ilyen picit rejtélyesen, mert attól, hogy most egy első önálló dal kapcsán fogunk beszélgetni, hát a te életed a zeneterén, az már hát nem most kezdődött, nem tegnapi napon,
1: nem
0: az előadó vagy, aki most döntött egyik pillanatról a másikra, hogy én most énekesnő leszek. Hol indult a te zenei karriered?
1: Gyerekkoromban igazából kisgyerekként ugye, hát testvérem meg én zenés családban nőttünk fel, és hát tulajdonképpen a zene mindig egy központi szerepet játszott az életünkben. Hát mondhatni születésünk pillanatától, mert édesapám is zenész volt, és a családomban is több zenész van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok muzsikát hallgattak a szüleim, jobbnál jobbakat. Beatles, Abba, sorolhatnám, Queen. Tehát ugye mi ezeken nőttünk fel a testvéremmel, így hát a zene iránti rajongásunk azért az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar elkezdődött, és igazából körülbelül olyan 3-4 éves korunkban már a szüleink is észrevették, hogy mind a testvéremnek, aki egyébként az iket testvérem, és hát nem szeretnék úgymond dicsekedni, de ő az állami operaháznak az egyik oboistája, az angol kürtöse. Tehát mind a testvérem Eszter, meg mind én tehetségesnek bizonyultunk. És akkor a szüleink beirattak minket egy zenei általános iskolába, ahol mi már első osztálytól kezdve kezdtünk, úgymond nem csak minden nap énekórák gondettünk részt, hanem már hangszereket is kellett, hogy elkezdjünk tanulni. Ugye még az első kettő évben csak furulja, és akkor utána kellett szakosodnia mindenkinek ilyen 9-10 éves korában.
0: Megállhatunk egy pillanatra, mert hogy szintén zenei általánosba jártam, és ez a amikor úgy értékeljük 6 évesen, hogy nekünk kell hangszert tanulni, és utána meg olyan szinten beépül az ember életében, nem? Tehát így eltelik 5-6 év, és már mi sem természeteset. Tehát gyakorlatilag te is együtt szocializálódtál a zenével, és együtt nőttél fel.
1: Lehető legjobban fogalmaztad meg, úgyhogy ez abszolút így van.
0: És akkor a furulja után fuvola?
1: Igen, én utána váltottam, hát egy elég komoly hangszere, ugye hát a fuvola, úgy is hívják, hogy ferde, majdnem németül mondtam egyébként, hogy ferde fuvola, ugye nagy zenekarokban nagyon-nagyon-nagyon sokan játszanak rajta. Én azért választottam, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett a hangzása. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz hangszer lesz, de mert azért nehéz volt nem megszólaltatni, hanem hát ugye rengeteg a billentyű, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolnom, úgymond, hogy mondjam neked, a rekeszizommal való légzést. Tudod.
0: Viszont ez nem milyen jól jött az éneknél?
1: Ez ugyanúgy, mint az éneknél. Nekem ezért az éneknél már nem volt ez nehéz, hiszen én ezt már elsajátítottam. De azért az első fél egy évben nagyon-nagyon sokszor beszédültem a rekeszizom levegővételékor, mondjuk egy fél-hárnegyed órás gyakorlás után elszédültem. Akkor én pici voltam, tehát egy kislány, azért az még nem fejlődött ki annyira.
0: És mikor pártoltál át az énekléshez?
1: Az éneklésre nagyon sokáig fuvoláztam zenekarban is, tehát 12-13 valahogy így már a testvérem meg én, mi már egy komolyabb zenekarban is játszottunk, tehát nem csak úgy, hogy egy zongora, fuvola kivonattal létegettünk föl, hanem egy rendes zenekarral voltunk, vagy 80-an, és rengeteget jártunk külföldre, minden héten ugye 3-4 órás próba, akkor ugye azokra, a darabokra is készülni kellett, tehát tulajdonképpen hétfőtől vasárnapig a zenével keltünk, zenével feküdtünk, de nagyon élveztük.
0: És az a legfontosabb, hogy élveztétek.
1: És az a legfontosabb. És tulajdonképpen azt szerettem volna mondani, hogy igazából én mindig is szerettem énekelni, és amikor az Abba együttest elkezdtem hallgatni, akkor hát nyilván nem beszéltem angolul, de halandzsa nyelven azért Az ABBA együttes lemezeinek a 80%-át elénekelgettem 4-5-6-7-8-9 éves koromban, úgyhogy ugye tartottam, tudod, a dezodoros flakont, mint mikrofont.
0: Ismerjük, ismerjük.
1: Énekeltem, nagyon nagy, de énekeltem, nem tátottam, énekeltem. Ami tényleg úgy mond, hogy mondjam, idézőtéve a csövön kifért, zuhany alatt, fürdőszobába, utcán, mindenhol. De fuvulistának készültem egészen 14 éves koromig.
0: De aztán mégsem.
1: Német. Utána döntöttem, hogy akkor német tanár leszek. Az egyik következett a másikból, mert képzeld el, hogyha nem kezdek el fuvolázni, tehát nem kezdek el úgymond általános iskolába járni, nem kezdek el fuvolázni komolyan egy zenekarban, ahol akikkel külföldre jártunk, Németországba, Dániába, Hollandiába, de már 13-14 évesen soha nem kezdtem volna el saját magamtól német nyelvet tanulni. Aztán utána olyan 21-22 éves koromban kezdtem el tulajdonképpen rendesen énektanárnál elkezdeni tanulni énekelni. De az egyébként csak hobbiból jött.
0: És mi
1: musical? Volt a Marika néninél egyébként. Nem csak hogy skáláztunk, hanem legfőképpen ilyen musical kivonatokat tanulgattam. Viszont nagyon tetszett a musical, és máig nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de olyan 21-23 éves koromban elkezdtem már jazz hallgatni. A jazzre meg ugye meg kell érni. És oké, hogy komoly zenét tanultam, énekeltem az ABBA-t, mindenfélét, azon kívül Queent, mindent, viszont a jazzre én azt gondolom, hogy meg kell érni mindenkinek, és akkor olyan 22-23 éves koromban, amikor már jártam énektanárhoz, műzikát énekeltem, akkor úgy döntöttem, hogy akkor elkezdek egy kicsit jazzt is énekelgetni, az már abszolút autodidakta módon, és akkor találtam egy zenekart, vagy jelentkeztem zenekarokba, úgymond énekesnői posztokra, és akkor így elkezdtem jazzt is énekelni. És akkor a jazz mellett döntöttem, közben pedig már elvégeztem akkor a német szakot, és akkor délelőttönként, délutánonként felnőtteket oktattam, nyártam folyamokon, este pedig heti kétszer jazz klubokban énekeltem.
0: Tehát az idő, az ember érett, miért mond most jutott el odáig, hogy megszülessen egy önálló dal, és kilépj szólóban így te?
1: Ja, hogy jött a szóló.
0: Igen.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amúgy meg hát abszolút jogos kérdés. Amikor 25-26, amikor már azért úgy énekelkedtem 4-5 éve jazz, meg tanítottam ugye a német nyelvet, nyilván az volt tehát nyelvtanári fizetésemből éltem meg, nem úgymond a jazzből, az inkább tulajdonképpen hobbi volt, meg hát azért persze abból is lehetett keresni pénzt, de a polgári foglalkozás, tehát én szeretem a német nyelvet, nagyon-nagyon szerettem tanulni és tanítani, de eltelt egy kicsi idő, és megalapítottuk hárman, jó magam, és két másik nagyon kedves barátommal megalapítottunk egy saját nyelviskolát. És akkor, amikor megalapult a nyelviskolánk, akkor döntenem kellett, hogy be tudom-e vállalni a jazz éneklést esténként, heti kétszer-háromszor, amellett, hogy nem csak, hogy németet tanítok, hanem tulajdonképpen egy nyelviskolát Betty fel kell építeni.
0: Hát igen.
1: És akkor döntöttem, és a következő 5-6 évet csak a nyelviskolának szántam. És akkor sajnos ebből a 4-5 évből lett 10-12, amikor tulajdonképpen 10-12 év volt, amikor egy kanyi hangot sem énekeltem, nem volt rá időm, tehát nem volt rá időm, viszont zenét rengeteget hallgattam, koncertre rengeteget jártam, és nagyon-nagyon hiányzott, nagyon hiányzott. És akkor, amikor jött a Covid, akkor a Covid idején nagyon sok mindenen kellett nekünk is változtatni, átállni az online oktatásra, most már visszaálltunk a hibridre, tantermire is, akkor a Covid idején körülbelül 2020-21 körül, akkor kezdtem el újból énekelni, tudatosan már skálázni, énektanárhoz kezdtem el járni újból, akkor még covereket énekeltem, Olivia Newton-John dalt, Liza Stansfield, stb. Akkor jött már tulajdonképpen az ötlet, hogy hát jó lenne nem csak covereket, meg megint jazzt énekelni, hanem akkor legyen már olyan, vagy legyenek olyan dalok, amelyek nekem íródnak. És ne angolul, hanem magyarul. Hiszen magyar emberek vagyunk, én úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha magyar emberek, magyarul éneklünk, magyar közönségnek. És akkor így jött tulajdonképpen az Altas Még című dal, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kedves jó barátom, Wellinger László, tőle kaptam meg ezt a dalt, és akkor énekelgettem egyszer gitárral meg vele, és akkor így Balogh Lacika hangszerelte meg, élő hangszerekkel lett ugye rátéve dob, zongora, Hollár Tomi például, ugye, közös ismerősünk zongorázta föl, és akkor utána jött ugye basszusgitár, jöttem én, jöttek rá a vokálok, és akkor egy kicsivel később, egy jó pár hónapra később pedig elkezdtünk azon gondolkodni, hogy vajon milyen videoklipet csináljunk, és leforgattuk a videoklipet. De hát ugye arra, és tudod, arra is kellett idő, hogy mégis mit szeretnénk, hogy legyen, hogy mit legyen, mégis miről szóljon, mi legyen benne, mi nem. Hát azért az is fontos, nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyas valakik csinálják meg a videoklipet, akiket nagyon szeretek, és akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és értenek is hozzá.
0: Igen, az nem hátrány. Megszületett az első dal, mindjárt meg is fogjuk mutatni a kedves hallgatóknak nyilván, mert ez most olyan, mint hogyha főznénk verbálisan, prózába is, soha senki nem kóstolhatná meg. De mi a folytatásban? Hogyan tervezed a jövőt?
1: A jövőt úgy tervezem, van egy saját Instagram, Facebook oldalam, Horváth Alice Singer, és ezen az oldalon nem csak az altas még című dalnak van fent a meghangszerelt verziója, hanem 100 zongorával is. Úgymond videóklipszerűen az is fent van, illetve egy-kettő covert is már feltettünk. Olyan Newton John dal, Summertime, egy ilyen big bandes stílusban. Akkor rajta van Kollár Tomit, már ha már megemlítettük Kollár Tomi barátommal, a Neunundneunzig Luftballons Nena daláról van szó, természetesen német nyelven, ha már német nyelvtanár vagyok, német nyelven éneklem fel, de 100 zongorával, és aki szeretné majd meghallgatni, az megtalálja a Horváth Alice Singer oldalon, de ne azt várják a kedves hallgatók, hogy a Nena énekli, hanem ez inkább, hogy mondjam, közelebb áll ennek a stílusom, mivel 100 zongorával csináltuk meg a Tomival 20 perc alatt, és ez csak egy ilyen, hát hogy mondjam, aki jött, hogy legyen meg, hogy csak egy legyen ilyen próba tulajdonképpen, tehát nincs megmaszterelve.
0: Örömzenélés. Ez egy igazi örömzenélés, amit én hallottam, megláttam, az nekem egyértelmű.
1: Örömzenélés, és igazából ez ilyen jazzeszebb, kicsit funkisabb, tehát semmiképpen nem szerettem volna ugyanúgy, mint tudod, hogy a Nena egyébként szerintem fantasztikusan jó dal, én szerintem, ahogy meg van csinálva, nem szerettem volna úgy. Tehát nem covert szerettem volna, hanem egy egész más kivonatot. Igazából készülnek a saját új dalaim. Másabb stílusú lesz, mint az altas még, amit ugye a hallgatók még nem hallottak, de majd hamarosan hallani fognak. Az egyik dal egy duett lesz Wellinger Lászlóval, ami még különleges lesz majd a dalban, hogy ott az intro, az ugye az azt jelenti, hogy a dalnak a bevezetése az fuvola oboával fog kezdeni, és a testvérem fog oboázni, én pedig hát újra előszedtem a hangszert, gyakorló kezelvel, én pedig fuvolázni fogok majd két szólamban, illetve lesz egy funkisabb dal majd, az egy talán októberben jön ki, ami már úgymond saját dal, mert annak a felét én jó magam írtam, az egy ilyen funkisabb, popusabb dal, és szerintem szintén szeptemberben, ahogy majd kijön a Lacival, a Wellinger Lacival a közös duettünk, ki fog jönni egy új dal, ami nem duett lesz, hanem abban én fogok majd egyedül énekelni, és az is egy ilyen gyorsabb tempójú, nagyon szerintem egy nagyon jó kis dal lesz, de más lesz, mint az altas.
0: És én nagyon örülök, hogy beszélgethettem veled, és nagyon örülök, hogy már is megmutathatom a kedves hallgatóknak a dalodat, már is jön akkor Horváth Alice és az altas még.
1: Igen, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek a nagyon kedves interjúnak, meg hogy ilyen nagyon kedves vagy, és a hallgatóknak pedig azt szeretném mondani, hogy hallgassák nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kárván Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, 20 órakor indul majd az ügyelet, a patikát pedig a Szabadság tér 9 szám alatt találják meg, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nandi számít, jön a Teglét hangja, holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig, ha minden igaz, akkor holnap este is érkezem. Viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztenynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
3: Az időjárásról.
4: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort. És már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, hogy az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos, nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a koleszmenzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben, kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban. Én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy Szent János, nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az, maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére, kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldje el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét rád.

0: az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635 92 92-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam vele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlett. Szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téli esítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is, hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával, ilyen például, meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az úgy az a szag és ízélmény egyben, az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azzal a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, ami be bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint volt ott minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezektől a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért óvik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Az az íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 92-ös.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

A poloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldeni, ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez, és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk. Hát ez kellemetlen, ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen. Minden esetre csak óvatosan a chipszekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy mogyorót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg más, mikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkányt, sejemhernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pápusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott már, hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés. Szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány. Szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel. Na, ez szaftos volt. Írja nekünk Nóri. Hát, egészségedre, én most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye, étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-5-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Köszönjük! FM 92.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk, már hogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Nem feltétlenül azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános és is barátnőmmel, és a szüleivel nyaraltam Horvátba, az anyja Holt komolyan gondolta, hogy ketchupos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokról, akiknél bevett szokás a ketchupos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, Arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, azért köszönjük az üzenetet. Tatár beefsteak, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marha hús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót, a kis faluban ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap. Lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is. Márpedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esély előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rácságatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg teával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje. És ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit. Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keks, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja, azt tartson velük a második órában is, folytatjuk majd ugyanezt a témát. Ugyanis a következő órában is visszatér a Cegléd hangja, és a hírek, valamint a zenék után újra itt vagyunk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: aki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen halhüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg. Valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító. Nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni, persze nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné, mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen, és igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató, nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs, minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel, téli szalámival töltött palacsinta, saját ötlet volt, hamar megbántam. Egyébként nem hangzik rosszul, hogyha valaki ismeri Tóth Barbit, már hogy így nem csak a rádióból, hanem személyesen is, akkor tudjuk, hogy ő a palacsintát nem feltétlenül csak édesen eszi. Téli szalámeset nem hiszem, hogy csinált volna, de sajtos tejfölöset rendszeresen szokott, és tényleg tök finom. Egyébként csak kicsit át kell állítani az ember agyát. A jutóró egy szelet parizerbe keverve, majd jóféle akácmézbe mártogatva, isteni finom, írja nekünk a kedves hallgató, szerintem ez irónia lesz. Minden esetre azért köszönjük. Gomba! Tudom, hogy izgalmasabbat vártatok, de nem szoktam poloskát enni, ellenben a gomba undorító. Nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt is. Én szeretem a gombát is, de van például a szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet 0635 92 92-5-ös.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to Times.

0: szél irány. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk, egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutya tápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hekk és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam fel. Valami fura kagylót a beleivel együtt egy kínai vacsorán, ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is, tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és ezért, hát valószínűleg ők nem így ették meg, hogy kimentünk a határba, és akkor ott eszegettük ezeket, azért valamilyen szinten hőkezelik meg, elkészítik, nem? Mindegy, nem tudom. Egy éjszaka folyamán felkeltem, hogy rohadt szomjas vagyok, benyúltam a matracom alá a kulacsomért, ittam és visszaludtam. Másnap mentem edzésre, és valami bevillant, hogy a hetek óta elveszett kulacsot, mintha láttam volna valahol az ágynál. Amikor kimentem a konyhába, láttam, hogy valami nem oké, öntöttem volna bele a friss vizet, és konkrétan fekete penész darabos löty jött ki belőle. 20 percig öklendeztem utána, írja nekünk Emese. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem, az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő, vagy ilyesmi is volt benne, amiben van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztos soha nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom, úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább, néhány zene után tartsanak velünk.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt. Szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötét lett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdosni és megszagoltam, nem érzek semmit. Majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élmény beszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik-e, de most inkább próbálok másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertőd, most a hal tepertőre gondolsz egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjurstrømming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamo-ban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-el leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A baromfi udvaron felszeregettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg mindent, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogy ha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdezi, hogy ez mi, hogy hát ne, csak úgy nem veredjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is.
1: Helyi információk első kézből. Szeglédál. A közös ismeret.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, a témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek. Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne, hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangya íz a málna szörpöt. Avabi, valami kagyló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az éneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éhség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homár ott aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan. Amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamivel más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Ceglét hangjával, Vörös Nádi pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakcióvezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.